0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Kiemelték, jogilag pontosan meghatározott érintett körről van szó, a nyilvánossá tétel nem a megbélyegzést, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzését, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtését szolgálja. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna. Az énekesnő a napokban visszatért szülő hazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Kiemelték, jogilag pontosan meghatározott érintett körről van szó, a nyilvánossá tétel nem a megbélyegzést, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzését, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtését szolgálja. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna. Az énekesnő a napokban visszatért szülő hazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 14-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastruktúrális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
3: Egy ilyen rendezvény, hogy nagyon sok az előkészület. De most, hogy ez az extra időjárás van. Ugye vagy 42 fok, vagy vihar, amellett még ugye az áram, hát most fogyasztás, vagy az áramkrízis, meg még vízkorlátozás is. És az emberek ugye kétel van a kérdőjelekkel. Ez már egy nyomó sok. A 20. hétvége amúgy is meg van nyomva annyi rendezvénnyel, hogy ez nem igaz. Most még emellett ugye a színpadunk, amely egy gyönyörű színpad, valószínűleg még nem is lesz teljesen kész. Meg lehet feszülni, meg lehet tartani az átadót, de ilyen körülmények között az is azt sugallta, hogy nem az igazi. Még ugye, hát most a jelen pillanatban olyan helyzet van az országban, hogy az önkormányzatokat érintő pályázati források blokkolva vannak, és csak szeptemberben szabadulnak fel. Na most, hogy mi büszkék vagyunk, mert minden egyes nagyobb rendezvényünket pályázati forrásból oldottuk meg, ezt szerveztük meg. Tehát nem a adófizetőink pénzét pufogtatjuk el ilyenkor, hanem a célzott pályázati forrásokat, és ugye ezek mindig hosszú távon el is nyerjük. Na most ugye meg is tudtuk volna előlegezni, mert hála Istennek jól állunk. De most ezek mellett az időjárás, az energiakrízis, a színpad, és még előlegezzük is meg a pénzt, hát akkor gondoltunk egyet, hogy akkor októberben, akkor lemennek a születi bálok itt a környéken, és kellemes, az az igazi jó, most nem úgyis jó októberek vannak, ez a napsütötte, kellemes 15-20 fokos október 9-10-ére toljuk el, a fellépőkkel egyeztettünk, mindenkinek megfelelt.
0: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csak Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
4: Ez csak a következő lépcsőfoka a turisztikai koncepció elkészítésének, mert ugye a szálláshelyek, az attrakciók tulajdonosaival már készítettünk ilyen felmérést, elküldték a javaslataikat, egy körben már a bizottság is tárgyalta, tehát egy folyamat részeként van ez, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy egyébként a laikus balassagyarmati lakók, ők mit gondolnak, hogy gondolják ezt. Nyilván a legnagyobb problémája Balassagyarmatnak az egyrészt ugye a többnapos szórakozást nyújtó turisztikai attrakcióknak a hiánya. Másrészt nem volt olyan turisztikai fejlesztési lehetőség, hogy mondjuk szálláshelyeket lehetett volna, infrastruktúrát lehetett volna jelentős mértékben fejleszteni.
0: A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt négy fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanire. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután odamentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamera felvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pest vármegyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pest vármegyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A szezon előtti felkészülés egyik fontos állomásán vett részt a Váci NKS-e. A női kézilabda csapat Brünóban szerepelt egy rangos nemzetközi tornán, ahol 3 mérkőzésen is pályára lépett. A váciak végül veretlenül zárták a viadalt és megszerezték a torna győzelmet.
1: Időjárás.
0: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 14-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastrukturális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
3: Egy ilyen rendezvény, hogy nagyon sok az előkészül. Na most, hogy ez az extra időjárás van. Ugye vagy 42 fok, vagy vihar, amellett még ugye az áram, hát most fogyasztás, vagy hát az áramkrízis, meg még vízkorlátozás is. És az emberek ugye kétel van a kérdőjelekkel. Ez már egy nyomó sok. A 20. hétvége amúgy is meg van nyomva annyi rendeződjel, hogy ez nem igaz. Most még emellett ugye a színpadunk, amely egy gyönyörű színpad, valószínűleg még nem is lesz teljesen kész. Meg lehet feszülni, meg lehet tartani az átadót, de ilyen körülmények között az is azt sugallta, hogy nem az igazi. Még ugye, hát most a jelen pillanatban olyan helyzet van az országban, hogy az önkormányzatokat érintő pályázati források blokkolva vannak, és csak szeptemberben szabadulnak fel. Na most egy mi büszkék vagyunk, mert minden egyes nagyobb rendezvényünket pályázati forrásból oldottuk meg, ezt szerveztük meg. Tehát nem a adófizetőink pénzét pufogtatjuk el ilyenkor, hanem a célzott pályázati forrásokat, és ugye ezek mindig hosszú távon el is nyerjük. Na most ugye meg is tudtuk volna előlegezni, mert hála Istennek jól állunk. De most ezek mellett, hogy az időjárás, az energiakrízis, a színpad, és még előlegezzük is meg a pénzt, hát akkor gondoltunk egyet, hogy akkor októberben, akkor lemenek a születi bálok, itt a környéken, és kellemes, az az igazi jó, most nem úgyis jó októberek vannak, ez a napsütötte, kellemes 15-20 fokos október 9-10-ére toljuk el, a fellépőkkel egyeztettünk, mindenkinek megfelelt.
0: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csa Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
4: Ez csak a következő lépcsőfok a turisztikai koncepció elkészítésének, mert ugye a szálláshelyek, attrakciók tulajdonosaival már készítettünk ilyen felmérést, elküldték a javaslataikat, egy körben már a bizottság is tárgyalta, tehát egy folyamat részeként van ez, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy egyébként a laikus balassagyarmati lakók, ők mit gondolnak, hogy gondolják ezt. Nyilván a legnagyobb problémája Balassagyarmatnak az egyrészt ugye a többnapos szórakozást nyújtó turisztikai attrakcióknak a hiánya. Másrészt nem volt olyan turisztikai fejlesztési lehetőség, hogy mondjuk szálláshelyeket lehetett volna, infrastruktúrát lehetett volna jelentős mértékben fejleszteni.
0: A balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt 4 fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanire. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután odamentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamera felvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A szezon előtti felkészülés egyik fontos állomásán vett részt a Váci NKS-e. A női kézilabda csapat Brünóban szerepelt egy rangos nemzetközi tornán, ahol 3 mérkőzésen is pályára lépett. A váciak végül veretlenül zárták a viadalt és megszerezték a torna győzelmet.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
5: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok kedvesek, múlt 6 óra, 7 perccel, legalábbis itt nálunk a Megafon stúdiójában, úgyhogy elindítjuk a mai reggelt a mikrofonnál. Olicek Ádámot halljátok, és Karva és Annyi is itt van, Sándorom, jó reggel, szervusz.
6: Csodás reggelt, jó reggelt mindenkinek. Augusztus 14-e péntek van, de jó ezt mondani, hogy péntek van, és ez most egy normális hétvége lesz, drága hallgatók. Nem úgy, mint a múltkori, ugye szombaton dolgozni kellett. Most nem kell, és hát hamarosan jön majd a hosszú hétvége. Na nézzük, kik a névnaposok augusztus 14-én. Például a Marcelek, aztán a Bere, Maximilián, Celestina, Marshall és Menta Misa Tanázia, ők az ünnepeltek, sok boldogságot nekik, meg persze a születésnaposoknak is.
7: Igen.
6: A barlangászok világnapját tartják.
7: Wow, az tök jó, az tök jó. Azokat bírom, a barlangász embereket, ők jók fejek, ők királyok. Na, jó van, köszönöm, Sanyika. Norbika is mindjárt, elvileg már érkező stádiumban van, úgyhogy a triumvirátussal fogjátok remélem tölteni a következő 4 órát, és persze vendégeinkkel is. Egyrészt itt lesz majd velünk Frankó Viki, ugye Viki a Nagyipoly Takarítás Magyarországi Koordinátora, mert hogy már jelenleg szépen zajlik az Ipoly Nagy Takarítás, úgyhogy például most nem is olyan sokára Letkésén meg Vámos Mikulán gyűlnek össze a népek, Balassagyarmaton is lesz délután egy kis szemétszedés, úgyhogy erről beszélgetünk majd vele. És vendégünk lesz majd Csukán és Szerémi Andi is, ugye ő az egyik főszervezője, szakmai szervezője a Majláth Júlia Országos Könnyűzenei Énekversenynek. Erre emlékszel, Sanyik, erről beszélgettünk, igen, hogy ezt Széchenyben rendezik, szervezik, ilyen kis videós előválogató volt. Holnap döntő, úgyhogy mennyi település, mennyi előadás, ezekről is fogunk majd Andival beszélgetni. Úgyhogy így állunk össze ezen a szép, laza pénteken, és a Megaslágerekkel kezdünk is.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt, Norbika, és ahogy ígértük, befutott.
1: Hello, hello, Norberto.
2: Ja, most lihegni kéne, de nem teszem. Sziasztok.
0: Na,
3: szia, Norbi.
1: Jókor jöttél, mert úgy érdekes dolgot fogok nektek hozni. Ugye, ha péntek van, akkor bármi lehet, nincs megkötésem, úgyhogy 1971-ben járunk, mert hogy augusztus 14-én a Who kiadja az 5. stúdió albumát, a Who's Next-et, amely sok kritikus szerint a legjobb lemezük is minden idők egyik legnagyobb és legjobb rock albuma. Vannak rajta érdekességek, és kezdem is azzal a dallal, ami hát igen, ha valaki meghallja, akkor egyből tudja, hogy Who. És milyen sokáig tart ez az intro az elején.
2: Élvezték ezt a kezdetileg a szintes arpeggiót. Mondjuk újdonság is lehetett akkor.
1: De mindjárt mondok róla egy-két érdekességet.
0: Beletekerek egy kicsit.
2: Lehet. Azt gondolom, hogy talán nagyobb értéke van később a dalnak.
1: Igen, várjatok.
0: Hol tartunk?
1: Beletekerek. Most vagyunk 30-nál, mondjuk 45. Oké, most már hagyom.

0: zseniális a nóta.
1: Roger Daltrey.
0: És zseniális a nóta. Igen, bár nem vagyok hús, de ez a lemez. Nem vagyok hús,
1: ja,
0: de ez a lemez ez.
1: Nagyon nagy a hang.
0: Ez nagyon jó egyébként. Igen, na, ugye lemezborító, ha valakinek előjön, akkor ugye az anyagok egy hatalmas ilyen elhagyatott beton monolit mellett igazítják a nadrágot, mint ha lepisálták volna. Így kezdődik a történet. Viszont ugye a valóság az az, hogy hát a fotózáson a legtöbb tagnak ugye nem kellett pisélnie, ugye a sötét foltokat, azokat hát esővízzel spriccelték rá egy flakonból, hogy hát olyan legyen, mint a tényleg lepisílték volna, és ugye eredetileg egy ilyen telt idumú, mesztelen nőkről készült fotókkal szerették volna a lemezt borítani, de hát ugye azonnal letiltotta maga a kiadó, és hát ugye Pete Townsend gitáros egy ilyen skifi témájú, ilyen óriási rockoperán kezdett el dolgozni Lifehouse címmel, ugye zene, virtuális valóság, meg ilyen disztópikus jövő, meg ilyen elborult történet, és annyira bonyolult lett a sztori, hogy egyszerűen a többieknek már így nem értettük, hogy mi az van.
1: Sok volt.
0: És így ideogosztalmásnak a szélére került Pete Townsend, minden baj volt neki, és így végül hagyta az egészet. Viszont a legjobb dologból aztán összeraktak egy hagyományos stúdió lemezt, és ugye ez lett a Who's Next.

0: Na és akkor most így bele fogok trollkodni, mert visszamegyünk az elejére. Jó?
1: Igen, az a bizonyos
0: szintű. Ennek a történetre, így vagy ez hogy is volt, mint is volt. Ugye Baba O'Reilly a címe a dalnak. Na most ugye a furcsa elnevezést az ugye Pete Townshend rakta össze, és neki volt két nagy példaképe. Egyrészt egy indiai spirituális mester, Meher Baba, másik pedig egy zeneszerző, akinek gyakorlatilag ezt a szinti témát ajánlott, egy minimalista zeneszerző, nagyon híres volt, ő Terry Riley, és így jött össze, képzeljétek el, a Baba O'Reilly. Na most, ugye a pulzáló szinti alap, ugye 71-ben tök úttörőnek számított, és mi történik az elején, hogyha most még egyszer belekontárkodom, jó gyerekek, hogy ugye ez egy WCS3-ba betáplálta Meher Baba születési dátumát és életrajzi adatait, és a gép ezek alapján generálta ezt a szekvenciát.
1: Igen, számot kapcsolt, illetve a hangot kapcsolt az adott számhoz egy skálán. De nagy... Azért ez komolyat lett.
0: Ezek mekkora dolgok,
1: ez
0: gyerekek.
1: Ez amikor kőbevése valakinek a
0: így
1: nevét.
0: Így van.
1: Ez komoly.
0: Na, úgyhogy gyerekek, tessék hallgatni Hút, mert ez a lemez, ez tényleg jó.

0: Nézzük meg a megoslágerek után, hogy mi minden történt augusztus 14-én itt nálunk és hát a nagyvilágban. Van egy pár születésnaposunk, Sanyika, akiket szeretsz. Itt van először is Clark Ádám, ugye skót mérnök, aki ugye a Lánchídnak az építés vezetője volt, annó is a budai váralagutat is ő tervezte meg. Ugyanakkor bizony a Lánchídnak a tervezője William Clark, csak ugye névrokona, tehát itt a Clarkék csinálták ezt az egészet gyakorlatilag.
1: Ezt tanultuk is Töriből egyébként.
0: Na, ezt mint Töri faktus, erre emlékszel. Nagyon jó. Ennek örülök. Jó. Steve Martin 81 éves, nagyon szeretem őt, egy nagyon jó komikus, ugye amerikai színész, jó filmjei vannak, és szerintem olyan laza, ráadásul nagyon jó banjozik is, úgyhogy ezért is megemlítjük őt. Aztán 1949-ben megnyitják Budapesten a második világ ifjúsági találkozót, a Vitet, gyerekek! Hát nem csak Helsinkiben volt Vit, hanem nálunk is volt Vit. 70 nemzet fiatalai találkoztak, de jó, után 4-kor volt a megnyitó.
1: Évtizedekig mentek.
0: A Vit? Igen.
1: Igen.
0: Csodás.
1: A szocializmus időszakában végig. Még ezt mi is tanultuk, még az általános iskolában.
0: Nagyon szép ez, nagyon szép.
1: Ez egy csodás ember.
0: Na, akkor itt van Halle Berry, amerikai színésznő, modell és szépség királynő, 60 éves a mai napon, hát szerintem 20-as kapásból le is tagadhatna. Gyönyörű, csodálatos. The Rocky Horror Picture Show is bemutatásra kerül ma, 75-ben, ugye ez egyik leghíresebb amerikai brit horror komédia, musical, a Susan Sarandon, meg Tim Curry-vel a főszerepben, tehát ez is egy ilyen kult film. Mila Kunis a mai napon születik, ő 43 éves, hát ő is csodálatos, gyönyörű, ő is ugye amerikai színésznő. Itt van Oppenheimer, ő is a mai napon születik, 1912-ben, ugye hát tessék megnézni a Christopher Nolan féle filmet, nem egy rossz történet. És hát a mai napon 1941-ben éhen halt Szent Maximilián Mária Kolbe, lengyel ferences szerzetes vértanú, ugye Auschwitzban egy családos rab helyett önként vállalta az éhhalált, 92-ben pedig ugye egy filmet is készítettek az ő életéről. Na, hát nagyjából ennyi, megyünk tovább, mert hogy egy régi Nógrád már, bár csak digitálisan, de itt hever előttünk.
2: Megspace, vissza az időben.
0: Régen vagyunk, 1956 környékén fogunk ezekben a napokban barangolni, mégpedig Gele József balassagyarmati helytörténésszel. Ami most előttünk van, egy 56. augusztus 18-ai régi Nógrád, és arról szól a cikkecske több kis pontban, hogy Balassagyarmat város fejlesztési tervéből. ISP-kről szól a fáma, hogy 47.000 forinttal többet fordítanak ebben az évben a város fejlesztésre, mint tavaly. Az elmúlt évek során sokat fejlődött a köztisztaság, erre további 175.000 forintot költenek. Többek között a Kapás, Jókai és István utcai lakók örömére megoldják a város mélyen fekvő területeinek, belvízeinek ugye elvezetését, városi vízmű építése, kórházról van szó, sok mindenről, úgyhogy mi akár a sütőipari vállalatról is egy-két óra új raktárhelységet és hasonlókat is, meg a bútorgyáról is. Úgyhogy rábíztam Józsi Ragyok a szemezgessen, amelyikről szeretnék kicsikét beszélni, mert hogy találtunk azért tényleg itt 56 környékén is még gyarmati híreket, úgyhogy itt is van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Na, mit választottál, mit láttál, amiről azért tényleg kicsikét tudunk beszélni, mert hogy több pici cikkecske is kiemel egy-két dolgot, bár 56 van, ugye, meg azért most már a jelentős pénzecskék azok Salgótarján felé irányulnak, de azért egy-két apró cseprő dologról be tudtak itt is számolni.
3: Hát igen, és még ráadásul ez még a lájtosabb időszak, mert a 60-as évek elején...
0: Akkor itt a bűnti már akkor nekünk.
3: Szinte minden Salgótarjánba ment. 1962-ben a megyében felhasznált források 99%-a Salgótarjánba lett felhasználva. Mit gondoltok, mit csináltak az 1%-kal, a port, az mire jutott?
0: Nem tudom, nem ránk, hát az biztos.
3: Egy Salgótarjánba vezető utat felújítottak.
0: szép akkor, nagyon szép.
3: Szóval, igen. Itt, ha megnézzük a számokat és a mit csináltak dolgokat, akkor az derül ki, hogy hát még a szinten tartáshoz is kevés volt az, amiket itt felsoroltak. István utca vízelvezetése, Valamikor a 80-as évek végéig még földút volt, Kapás utca, dettó. Vízmű tervezése, na talán tervezése. Ez a legnagyobb dolog, mert a 60-as évek elejétől van ugye a városnak vízműve, és onnantól kezd terjedni a vezetékes vízhálózat. Na ez talán a legjelentősebb dolog. A sütőipari vállalatot persze, hogy bővíteni kellett, hisz a városnak a lélekszáma nőtt, már bőven meghaladta ekkor a 10 000 főt, és hát tulajdonképpen ezek nem olyan nagy dolgok, de a 60-as évek elején, közepén aztán úgy elengedte magát a város vezetése. Ugye itt szó van a bútorgyárnak a új... Hát az annyi volt, hogy a mindenféle ilyen súfni helyekről átköltöztették őket a volt Honvéd laktanyában, a KPC, ugye a Dózsőrgy utcával szemben, és akkor még szóba se került arról, hogy lesz majd egy nyugati ipartelep, ahol majd kapnak egy új telep helyet. Aha. Viszont a nagyon nagy városfejlesztési ötlet az azzal számolt, úgyhogy ennek semmi realitása nem volt, hogy például a vasútállomásról fűtőházat kitelepítik, valahol a Springa alatt lett volna az új fűtőház. Aha. Illetve megoldották volna a határ és a tévi elkerülés problémáját.
0: Igen.
3: És hát ennek mai látható jele van. Ugye az lett volna a koncepció, hogy a Mikszáth Kálmán utcával, tehát a Országhatár hídról induló forgalom,
0: igen,
3: az ment volna szépen a Hunyadi utcán, aztán keresztezte volna a Patvarci utat.
0: Igen.
3: Gyakorlatilag a focipályát azt bedarálták volna,
0: aha,
3: egy felüljáróval átemelték volna a vasút fölött, a kerámiát szintén onnan eltelepítették volna, és ha megnézed, akkor ki van ott hagyva egy széles sávos Spring alatt, ahol most ilyen tornapálya van,
0: igen,
3: és utána ez folytatódik, ez a kihagyott sáv, aminek részben már ilyen bungikat építettek a Május együtt szélén, és akkor ez a kihagyott rész, ez egy ilyen bizonyos szögben csatlakozott volna a mai Szűgyi útban, de ez lett volna a védett
0: útvonal. Értem, látom.
3: Tehát itt már lépések is voltak, csak hát ugye nyilván ez az egész a félváros le kellett volna bontani hozzá, ez megbukott azon a szinten is, meg ez a fűtőház dolog is, hát ez megint egy eleve halva született dolog volt. Tehát tervek, meg nagy tervek, meg eleve ötlet szintjén megszületve halott tervek is gyarmaton. Az a baj, hogy sajnos a halott tervek voltak többségben,
0: igen,
3: és hát nagyon jó ötletek, nagyon jó lehetőségek lennének, csak hiányzak az ötletek, meg leginkább a lobby, és hát akkor elérkeztünk a mai Pajlasra gyarmathoz, de ez egy másik téma.
0: Igen, lenne. Azért azt még kiemelem gyorsan, hogy új labdarúgó pálya épül ebben az évben Pajlasra gyarmat sportolók és szurkolók megelégedésére. Ez még azért ott volt, mint fejlesztési pont, de szerintem ez is még majd lesz témánk, úgyhogy Józsi, hétfőn folytatjuk.
3: Rende.
0: Jó, köszönöm, szia! Mi pedig a dalokkal folytatjuk.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Eli a neve, vicces, okos.
9: Ne nézz!
8: Nem nézlek!
9: Áú, kicsit nézhetsz.
8: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
2: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastrukturális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt 4 fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanide. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pest vármegyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára, ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna metrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
2: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
10: Nagyot szól.
11: 7 óra múlt 3-mal szép péntek reggelt kívánunk azoknak, akik most tekertek ránk, ugye 91.9 és 95.7, és persze üdv a streamereknek is a megafonfm.hu-n. Sanyika, neked is jó reggelt, hello!
12: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Kellemes ébredezést, jó kávézást mindenkinek, így augusztus 14-én péntek reggel van, remélem, hogy velünk tartotok és írtok is nekünk, az ingyenes Viber számunk 0630 566 22 62. Hallottam, hogy Nóri nem nagyon tudja megjegyezni ezt a telefonszámot.
11: Igen, még próbálkozik vele, igen.
12: Nekem is nehezen ment.
11: Hát néha azért összekavarod. Igen, néha azért összekavarod. Amikor olyanod van, hogy 99.1 frekvencia, de nem baj, legalább mindegy, helyre tesszük az ilyeneket. Na, jó van, kedvesek, megyünk, a megaslágerekkel indítjuk a péntek reggelünket, újfent, és az első témánk már is jön, maradjatok velünk.

0: múltkor eltűnt valami, és egyébként valami robbanőfejet kerestek itt valahol.
1: Igen?
0: Hogy nem, mert olyasmit vittik el, ami pont a beszélgetés, a múltkori beszélgetés után olvastam valahol.
1: Volt megint valami.
0: Ezt nem kellett volna, inkább ott kellett volna hagyni.
1: Igen, na, úgyhogy a hatodik nagy Ipoly takarítás, ami hát ugye minden évben Ipoly neve napjához kapcsolódik, és hát azt lehet mondani, ez egyik legnagyobb itteni, hazai környezetvédelmi akció, mégpedig, hogy aki nem tudná, hogy arról van szó, hogy gyakorlatilag Szoptól egészen Ipoly-Tarnócig, ugye ez nem tudom, 160 km környéke, 180, mind a magyar, mind a szlovák oldalon az önkéntesek, civilek, városlakók, falusiak, egyesületek nekiindulnak együtt, tehát együtt, egyszerre, összehangoltan, koordináltan.
2: Hol?
1: Koordináltan.
0: Csak is.
1: Paton és a vízen is egyszerre tisztítják a szemetet, és teszik szebbé az Ipolyt.
0: Így van, ha valakinek esetleg nem lenne erről infója, akkor ezt egyrészt nagyon furcsán halljuk, mert hogy minden éven be szoktunk számolni, most már visszamenőleg nem is tudom hányszor.
1: Erről
0: erről a programról, igen. Tehát alapvetően azért ennek van már elég komoly hagyománya és múltja itt az Ipoly partjain. Másrészt, akinek kétségé lenne afelől, hogy mennyire eredményes ez a fajta tevékenység, az Ipoly tisztítás maga, akkor azért az vegye a fáradtságot és győződjön meg róla, amikor vége van, és nézze meg még az elszállítás előtti szemét, halmokat.
1: Igen. Na,
3: ezt akartam pont mondani, Norbert, hogy én kíváncsi leszek, hogy most az idén miket fognak találni. Tavaly azért ezt már megállapítottuk Ádámmal, hogy azért a palackokból már kevés van. Tehát tudod, most már
1: az igazság, hogy mindenből kevesebb van már, tehát ugye hát, nagyon jól lehet látni azt, hogy amikor nekiindultak, és ugye kivették a fél traktort, meg ilyeneket belőle,
2: hűtőgépeket,
1: és mikor azóta már nem jön ez vissza, hál' Istennek. Én most arra leszek kíváncsi, hogy ilyen alacsony vízállásnál esetleg jönnek-e olyan dolgok, amiket eddig nem lehetett? Hogy tudnak majd ugye vízen menni a kajakokkal akkor? Tehát, hogy,
0: az is fontos.
1: Az is baj, hogyha magas a vízállás, az is baj, hogyha nagyon kicsi a vízállás, most nagyon extrém kicsi a vízállás, és akkor mi fog látszódni, mi nem? Én erre leszek kíváncsi, úgyhogy Frankló Viktóriát hívjuk, ugye Viki a magyarországi koordinátor, akivel minden évben erről beszélgetünk, úgyhogy a mai napon már szerintem el is indultak valahogy, vagy most fognak, gyülekeznek aztán Letkésen is már, meg Vámos Mikolán is például Balassagyarmaton majd délután 3 órakor lesz a start ugye a határhíd mellett, ott a Stégnél, úgyhogy jönnek mindjárt Vikivel a részletek.

0: zajlik, és itt-ott már véget is ért, viszont itt-ott már most fog majd elkezdődni, sőt, most fog majd elindulni, valamikor már csak délután fog való elindulni a nagyipói takarítás 2026-ja, mert hogy igen, zajlik, megy, és én találtam egyébként egy tök jó kis történetet, azt szerintem itt meghallgatjuk közösen, ugye ez az ipói, nagyipói takarításnak a közösségi oldalán van, hát nem tudom, mi ez, mindjárt belenézünk. Ez az. Látjuk a képeket, a vágóképeket magáról a sajtótájékoztatóról, és arról, hogy összegyűltek a kis polgármestereink, és hát megtörténik a koordináció,
1: tájékoztatás,
0: minden, és ettől kezdve aztán örömteli percek voltak ezek, mert hogy tényleg évről évre egy ilyen összefogás, ami nagyon sok szférát érint, az szerintem azért eléggé, hát hogy mondjam, kuriózumnak is számít, én azt érzem, mondjuk ez az akciónál, ugye?
1: Hát pontosan mindenféleképpen is az, hogy ennyi polgármester összegyűlik azért egy ilyen dolgos feladathoz, az mindenképpen dicsérendő. Nem kerestek olyanokat, hogy most sürgős, halaszthatatlan elfoglaltságuk van nekik A-ban, B-ben, vagy valami hasonló, és évről évre azért a környékünkön élőkön látszik a felelősségvállalás ebben a tekintetben.
2: Hát nekik is fontos, hogy egy szép, tiszta nyilván környezetben éljenek.
1: Oké, de ezt viszont deklarálni kell, szóval erről ezt mutatni kell, ezt beszélni kell, és ezt bele kell állni így is, és ezt azt gondolom, hogy nem csak így álltak bele szó szerint, akár a tájékoztatóban, hogy ott vannak szép ruhába, előbb-utóbb felkerül a játszós is, és aztán gondolom, hogy tevékenyen is részt vesznek magában bizonyos részein mondjuk a takarításnak.
0: Abszolút. Na, úgyhogy Frankó Viktória, a magyarországi koordinátor van velünk, és vele fogunk beszélgetni arról, hogy akkor például ma, ha valaki akar mondjuk délután rákérdezkedni, nyitottam ott, akkor mi van? És hogyan is miképpen tudja megtenni. Mi van az ipójjal? Ugye, mert itt általában két dolog szokott gond lenni, hogyha nem a parti szemétszedést veszük alapul, hanem az ipójban lévő szemétszedést, hanem ugye az, hogy ha túl magas a vízállás, ha túl alacsony, ha kevés a víz benne, úgyhogy most nyilván utóbbi játszik, de meglátjuk, hogy akkor mi lesz itt a helyzet. Viki pedig itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok!
0: Szia! Szia. Na, hát már a hatodik, Viki, nem unod még?
3: Nem. Azt gondolom, hogy ezt nem lehet megunni, és olyan jó dolgokat mondtatok itt a felvezetőben, a felelősségvállalás, környezetudatosság. Hát ez az, ami a szervezőbizottságot egyébként vezérli már 6. éve, és ezért is nem tudjuk megunni, meg azért sem, hogy látjuk, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és hogy nagyon sok embernek fontos az, hogy tiszta legyen a környezetük. Egyébként a sajtótájékoztató ugye szerdán volt, aminek a kis videóját így be lehetett hallani a felvételbe, és 198-an csatlakoztak egyébként az akcióhoz. Természetesen mindig többen szoktak lenni az önkéntesek, mert van, aki például ugye nem regisztrált Balassagyarmatra se, de most hallja ezt a felhívást és esetleg kilátogat. Ezen kívül számos civil szervezet, nagyon sok önkormányzata az Ipoly folyó mindkét oldalán, úgyhogy tényleg egy nagy összefogás ez. Én azt gondolom, hogy idén szerintem a legnagyobb magyarországi nemzetközi akció, ha így mondhatom, környezetvédelmi akció.
0: Abszolút, és ugye ezt mondtuk itt a hallgatóknak is, hogy ugye már ez itt a tegnapi napon csütörtökön már elindult. Ha jól tudjuk, akkor ugye például Vámos Mikulán már most kezdenek majd szépen lassan gyülekezni, ugye ott a szabadidőközpont előtt, Letkésen is már elindul lassaskán a banzáj. Na de akkor mi van az ipója? Megnéztétek, Viki, hogy akkor hogyan tudtok rákészülni erre a vizes futamra, mert azt tudjuk, hogy te azért évről évre vízre is szállsz, és azért egy fokkal nehezebb mondjuk a medernek vagy a víznek a tisztítása, mint a parton, viszont itt azért a vízszint az eléggé kritikus pont, hogy ezt hogy tudjátok, hogy hogyan tudjátok azért minél könnyebben megoldani.
3: Én voltam már egyébként, amikor kicsi volt a vízállás, egy pár éve voltam már vízi szemétszedésen. Én azért szerettem jobban egyébként ezt, tehát a kezet ilyenkor, vagy a kart nem arra kell igénybe venni, hogy evezzünk, hanem arra, hogy a vízen járunk és húzzuk a hajókat. De nagyon érdekes, mert nagyon sok minden láthatóvá válik egyébként, ami egyébként magasabb vízállásnál nem. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, én úgy gondolom.
2: De hát, hogy több olyan dolgot is ki tudtok szedni, ami nem odavaló, mint mondjuk magas vízállásnál?
3: Például gumikat láttam, amikor én ilyen kis vízállásnál voltam, nagy ilyen, vagy nem is, hanem autógumikat, és azt lehet látni, láthatóvá válik, meg ki lehet ugye szedni ilyenkor. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Eleve a vízen a szemetet gyűjteni, egy szép környezetbe megyünk tényleg, és amikor tényleg ott a folyót tisztítjuk meg a szeméttől, akkor az nem csak a folyónak, szerintem nekünk is egy megkönnyebbülés, hogy tényleg valami nagyon jó dolgot cselekedtünk, én úgy gondolom.
0: És ugye erre rá tudtok még kereskedni pluszban egy kis családi programmal, ha már ugye egy programajánlós péntekünkben, és ugye délután 3-kor kezdődik a nagyipoly takarítás Balassagyarmaton, a híd mellett is tégnél van a gyülekező, hogy akkor még utána valami kis kajakkenozás, mert akkor a vízállás ellenére meg tudtok oldani, Viki, hogy beszéltétek meg Stancsik Dodóékkal?
3: Igen, mindenképpen, és én ezt pont azért is találtam ki, hogy esetleg azok, akik mondjuk nem regisztráltak, lemaradtak, nem vették észre a felhívást, egy kicsit azok is esetleg ki tudják próbálni, hogy milyen lehet a vízre szállva szemetet gyűjteni. Nyilván nem nagy távolság, csak ott ugye lent a határhíd mellett ott ki lehet próbálni, de én azt gondolom, hogy aki vízre száll, azért egy-két palackot jó eséllyel találhat a vízbe, tehát össze tudja szedni, úgyhogy 3 órakor várunk mindenkit szeretettel, indulnak a parti szemétszedék ugye a parton zsákokkal, és akinek kedve van, jöhetnek a családok, esetleg ugye a gyerekeket lehet, hogy így jó rávezetni amúgy arra, hogy ne szemeteljenek és lássák, hogy milyen összeszedni a szemetet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó példamutatás. Jönnek megint a nyugdíjas klubból, jönnek a horgász egyesület tagjai, tehát pedagógusok, óvodapedagógusok, tehát elég sokan jelezték már, hogy csatlakoznak, és én azt gondolom, hogy ők mind azért, hogy példát mutassanak ezzel a közösségük felé.
0: Szuper, és akkor szerintem akkor jövő héten, ugye ez minden évben kell egy pár nap, amíg összegezzitek azt, hogy akkor hány köbméter, mennyi, hol, stb. Akkor arról is akkor beszélünk olyan majd, vagy egy hírt mindenképpen adunk, úgyhogy figyelünk rátok, Viki. Jó? És akkor beszélünk.
3: Rendben, oké.
0: Okay. Nagyon köszi.
1: Jó munkát.
2: Jó munkát. Szia.
0: Na, még egy pár percünk van.
2: Beszéltünk az elmúlt percekben, ugye a nagy ipoly takarítás kapcsán.
0: Így van. Gyere, Norbi, megyek.
1: Mikor?
0: Ma.
1: Mész.
0: Aha.
1: De én nem tudok.
0: De hol mész?
1: Hát dolgomban zenével kapcsolatos morfondit általában, mint olyan.
0: Zenész, állandóan.
1: Egyébként nagy részt igen, zenél. Nekem a nyár tulajdonképpen azért tud erről szólni.
0: Itt pofázol a zenész,
1: hála Istennek.
0: Aztán zenész és pofázol.
1: Csak össze nekem verem a kettőt, tudod.
0: Igen, lakziban pofázol, itt meg zenész. Milyen lenne?
1: És mondanám, hogy fél nem a rádióban vagy.
0: Igen, igen.
1: Itt valamire táncolni kell.
0: Ez így van.
1: Nem mondjátok.
0: Na. Lényeg a lényeg, hogy menjetek, jó? Tényleg 3 óra környékén indul a Csipet csapat, tehát jó lesz. Azt nem mondta Viki, de szerintem, hogy a szervezők azt idén is tartják magukat ahhoz, hogy zsákot, kesztyűt kaptok majd, még valami ivóvíz támogatás is van szerintem, tehát palackos vizecske is van, kéne tikkadjatok, brutál hőkuppalás, brutál meleg nem lesz.
1: Igen, ez most szerencsés.
0: Tehát, hogy még azt azért, hogy el tudod viselni, és hát tegyetek meg mindent, jó, hogy akkor ez meglegyen, és hát közben egyébként tényleg pacsiozóknak is, akik tényleg Ipolytarnosztól Szobig ott vannak, mert azért egyszer ezt így megmozdítani, nem egy utolsó történet.
1: Ez biztos, Viki nagyon jól mondta azt, hogy a takarítás hasznossága mellett, tehát azt, hogy látni, megtisztulni egy természeti környezetet, egy folyót, az nyilván tényleg olyan, hogy az egy jó dolog, tehát ez egyszerűen látod, hogy akkor eredményes. Igen. Látod azonnal a munkád eredményét, de az, hogy ez visszahatólag az emberre, a munkavégzőre is tulajdonképpen azonnal mérhető, hogy most mondjuk ki, ő most itt jót csinált, ő Igen. most itt jót tett. Azért az egy felemelő érzés.
0: Szerintem is, mert ezt ugye szerette, én is azt mondtam, hogy esetleg egyszer majd másfelé vesz minket az élet, Norbi, és akkor mondjuk elmegyünk tankágékhoz, a szondiba, és akkor megtanulunk festeni, tapétázni, meg létrázni, akkor tudod, vagy elmész asztalosnak, akkor megcsinálsz egy kis sámlit, érted? Hiába, hogy egyik lába rövidebb, mint a másik.
1: Én azért tudnék rá könnyes szemmel nézni.
0: De azt mondja, kész, itt van neki az eredménye. Hát, hogy ezek a jó dolgok, ezek a jó munkák, hogy igen, ezt megcsináltad, látvány van, ott van, kész.
1: Ádi, én a múltkor, mikor a gyerekek lakásait kifestettem, én akkor ugyanezt éreztem. Nem volt sámli, nem volt semmi, de amikor ez a falot úgy fehérített az egyiken, a másikon meg úgy barnított, szürkített, ahogy azt egyébként kellett, vagy szürkített, én akkor nagyon büszke voltam. És mélységből indultam, mert volt, amikor ezek emeleti lakások, én gondolkodtam, hogy kiugrom, és aztán nem történt meg, na most ugyanezek a dolgok szerintem
0: így fog,
1: ezek erősek.
0: Így fog ez történni mai napon, például Balassagyarmaton az Ipoly mellett. Jó, úgyhogy háromkor menjetek.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastrukturális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt négy fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanide. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára, ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna metrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni.
4: Időjárás.
6: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
4: Nagyon szó.

0: Zajlik a nagy ipoly takarítás, ez már a hatodik, erről beszélgettünk az előbb Frankó Viktóriával, a program magyarországi koordinátorával, és ugye, ahogy mondtuk, volt egy szerdai sajtótájékoztató, és akkor csütörtökön már több helyszínen lezajlott itt az ipolyunk mentén, ma most kezdik el többek között Vámos Mikolán meg Letkésen, illetve majd délután várják a balassagyarmatiakat, menjetek, szedjetek, szépüljetek együtt az ipolyjal. Annyira jó ez a program, gyerekek. Kész.
1: Ez tényleg egy óriási dolog, és az, hogy a saját környezetünk megóvása érdekében történik, és tényleg, amit mondtál, hogy van eredménye, mert látványos, mert utána sokkal szebb lesz a környezetet, sokkal tisztább lesz, és hát igen, évről évre elmondjuk.
0: Mesélj, önts ki a szívet,
1: a rádióban, hogy tényleg azon a legjobb, ha nem is kellene ezzel foglalkozni, nem is kellene erről beszélni, ha tényleg mindenki vigyázna az ipolyra, vigyázna a környezetére, akkor nem lenne ez, nem kellene megrendezni évről évre a nagy ipolytakarítást, és gondolod, hogy mennyi ember beleteszi szívét, lelkét ebbe a történetbe, és akkor mindig ilyenek jönnek elő, hogy autógumitól kezdve hallottunk, hogy gáztűzhe is volt korábban, nem most, hanem korábban. Szóval nem értem az emberi gondolkodást, hogy az nem fáradtság, az nem teher, hogy te azt bepakold az autódba, vagy bárhol, és levidd az ipolypartra, és bedobod a vízbe. Tehát, hogy mit gondol, milyen lelke van annak az embernek, aki ezt megteszi?
2: Szörnyű, nincs gyerekei, nem
1: lesznek unokái, vagy milyen környezetben, sátán, milyen világban fog felnőni, hogy az ilyen ember nem gondol bele.
2: Igen, és egyébként visszatérve a legelejére, ennek a kis agymenésnek a legelején azért oda tartozik az is, hogy évről évre már kevesebb az a mennyiség, amit azért ők kiszednek és összegyűjtenek. És annak idején, mert elindult a legelső ilyen beszélgetésünk, én emlékszem rá, hogy én is úgy tekintettem erre, mint egy ilyen kilátástalan szélmalom harcra, amit mindig föl kell venni, mindig meg kell csinálni, aztán utána semmi értelme, aztán is pedig ezek szerint nem lett igazam.
1: Van értelme a kortárs beszédemnek.
2: Nem lett igazam, mert hát a beszédnek nincs értelme, annak a tetteknek van értelme, hogy ott kint zajlik igaziból, tehát mi dumálhatunk sok mindenről, de
0: itt dumálunk erről, aztán pedig valaki így. Jönti, érted az ipolyból, nem tudom
2: én. Az legyen szíves erről egyébként, csináljon már egy szelfit, azt töltse már föl, hogy lássuk, hogy ki az, aki ilyen vidám kedvében van, és ezt megcsinálta. De a szászónak egy a vége, azért mégiscsak csökkenő mennyiségű szemétről van ott azért szó, és ez nagyon fontos.
0: Úgyhogy legyetek ennek részesei, segítsétek az ipolyt, és persze a önkénteseket, egymást, hogy ez menjen és működjön tovább.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: Lord. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
7: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
6: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
7: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
6: Bársonyvendéglő.hu.
2: Bársonyvendéglő.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Eli a neve, vicces, okos.
11: Ne nézz!
10: Nem nézlek!
11: Áú, kicsit nézhetsz.
10: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
12: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyűzenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
13: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
14: Reklámot hallottak.
15: 8 óra van.
14: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Györfi Betta.
16: Hírek.
15: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csak Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután odamentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamera felvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a, írja az MTI. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Az idei év csapadék hiánya 1961 óta a legnagyobb. A Prágai Meteorológiai Intézet szerint augusztus 10-éig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991 és 2010 közötti évek csapadékának 66%-a.
16: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
18: Időjárás.
15: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
16: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
19: Nyékiautóház.hu.
20: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
16: Közlekedés.
15: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
23: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
24: Megafon.
25: Nagyot szól.
26: Szevasztok, megafonisták, itt vagyunk, megyünk tovább, ragyogunk tovább, Norbika is ragyog, Sanyika is ragyog, remélem, hogy én sem vagyok annyira pakó.
27: Egészen jó fényben.
26: Köszönöm szépen, és akkor megyünk Széchenyi felé, mert hogy ugye holnapi napon rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenynek a döntőjét. Ugye te erről nem maradtál talán, Norbikám, erről a beszélgetésről annó.
27: Így van.
26: Mert ez egy fontos és nagyon, hogy mondjam, ez egy ilyen, azt mondtattuk akkor a Sanyival is, hogy már eléggé nálunk Nógrádvár megyében abszolút eltűntek ezek a, ez a fajta formációja, vagy műfaj, meg országos szinten is, hogy ezek a nem ilyen megasztáros, x-faktoros, hanem tényleg egy klasszikus, könnyű zenei ének versenyről van szó. Hát szerintem, aki benne van itt akár a régi táncdalokban, ilyenekben, Majláth Júlia neve az ismerős lehet, mert hogy egy nagyon fontos szereplője volt annó gyakorlatilag a könnyű zenének, és hát életre keltették Széchenyben ezt a sztorit, és nem is akárhogyan, mert hogy hát igen, olyan történetek lesznek benne, amelyekről hát igen, annó csak hogy azért pislogtunk, mert hogy egyrészt ugye holnap ott lesz Friderika, Olá Gergő és Ember Péterünk a zsűri soraiban, és hát azt hiszem több mint 40 településről jöttek a jelentkezők, ilyen 60 fölötti produkciókról van szó, úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan indulunk neki ennek az egésznek a holnapi napon, mert hogy holnap lesz majd a döntő, úgyhogy egyfajta programajánlót is fogunk nektek majd hozni, mert hogy Csukáné Szerémi Andi, aki ugye a szakmai szervezője, egyik főszervezője ennek a énekversenynek, az ő egyik gyerekkori álma volt, hogy jól emlékszem, egy ilyet összehozni, vele fogom majd beszélgetni. Egy ilyen klasszik énekverseny lesz, Norbi. Ha tudtad volna, akkor mentünk volna mi is.
0: Igen, egyébként a Majláth Júlia neve nekem régebben most el nem fogjátok hinni, de nekünk ugye régi klasszikus bakelit lemezeken voltak olyan előadók albumai, amiken ő szerzett, tehát Komár lemezeket nézek meg Kovács Erzsi, meg ilyen anyuéknak azért voltak ilyen lemezei, az mellett ugye nekünk is voltak lemezek, és nekem a neve már régen ismerős volt, mint dalszerző ezekre az albumokra, aztán ugye nyilván azért itt ez egy korosztályos, hát azt kell mondani, hogy is mondjam, csak szakadék, meg idő távról beszélünk, azért az ő alkotó ideje azért az eléggé régen volt itt való 60-as évek környékén, 1960-as évek.
1: De látod, a mai napig benne van a köztudatban, és az emberek ismerik.
0: De azért a egy-két nóta nyilván fönnmaradt, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép gesztus, bár nyilván ezt mert ti már átbeszéltétek akkor, amikor annak éppen ideje volt.
26: Hát azért mondom, hogy ez fönnmaradt, ugye úgy, hogy van, aki ezt még ugye fontosnak tartja, és az Andi az ilyen.
0: Nagyon szép dolog.
26: Úgyhogy fogunk erről beszélgetni majd vele, meg ugye arról, hogy áll össze tényleg a történet, mert hogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez milyen lesz. Ugyanis tényleg benne vagyunk ebbe a megasztáros, X-faktoros,
1: és nem? Újra jönnek minden évben.
26: Igen, viszont ez egy klasszik történet, úgyhogy szerintem ez egy érdekesség lesz magában az egész műfajban, és úgyhogy pár dal, és akkor Andival beszélgetünk majd erről.

Programajánlós péntekünk Széchenyi programpontját halljátok, kedves hallgatók. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és egyébként elárulom, nem szoktam, de azért

0: egy-két ilyen kulisszát elárulok, hogy egyébként most Norbikánk így folyamatosan pörgeti a Majláth Júliához kapcsolódó lelemezeket, információkat.
1: És teljesen el vagyok képedve. Gyerekek, olyan zenék vannak itt, hogy azok őrületesek.
0: Igen, igen.
1: Most komolyan.
0: Na, valamit, hogy pattintsál, mondjam már.
1: Mondjak valami, például az Évele boldogan, amit aztán a filmből ugye újból fölkapott a rádió, a Csinibaba után ezt feldolgozást, akkor valaki kell nekem is, valaki kell nekem is. Amikor virágbalban voltak az almafák, Német Leheltől, aztán Komár is feldolgozta azt később, Nem bárok holnapig, Zalatnai.
0: Tehát egy ilyen hölgyről van szó.
1: Bocsánat.
0: És ugye, mint ugye magyar tánzban, a könyvzenek kiemelkedő alkotója, zeneszerző, zenepedagógus, ugye tényleg ilyenek örökzöldek fűződnek az ő nevéhez, és az ő nevét viseli az az országos könyvzenei énekverseny, amelynek a döntője holnap lesz.
1: Király.
0: És erről kezdtünk el beszélgetni, mert hogy mikor ez hirdetésre került, akkor egy picit gondoltuk, hogy besegítünk, hogy akkor minél többen hallják Salgó Tarjántól egészen a Megyeri Hídig, meg a Dunakanyarban mindenfelé, hogy egy ilyen lesz, és egy tényleg egy ilyen klasszik, nem ez a X-faktor.
1: Fölhájpolt.
0: Igen.
1: Picikét álságos, hamisságos.
0: Igen.
1: Megtervezett.
0: És úgy, hogy egyébként nagyon komoly fődíjak vannak, elismerések vannak még pluszban, úgyhogy remek volt az első beszélgetésünk is, ugye Csukáné Szerémi Andival, akinek az álmát tudták most így közösen többet magával megvalósítani, és hát azt lehet mondani, hogy figyeltem a jelentkezéseket, hogy ilyen 40 fölötti településről jöttek a jelentkezők, 60 fölötti dalról, részvevőről lesz majd szó, úgyhogy, és ugye ebben ilyen pop, könnyű zene, tehát ugye a műfaj megkötés sem volt nagyon megkötve, bocsánat, úgyhogy készülünk erre a honlapra, meg pláne Andiék, úgyhogy ő itt is van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatókat is.
0: Szia, jó reggelt neked.
3: Szia.
0: Na hát, hogy vagytok? Talán kezdjük azzal tényleg, hogy a legutolsó beszélgetésünk, hogy ugye úgy zajlott, hogy hát akkor egy picit mi is bíztattuk az énekelni szeretőket, hogy akkor mindenképpen kérezkedjenek rá erre a klassz énekversenyre. Na, hogy teltek az elmúlt hetek, mielőtt itt a döntő holnap megtörténik, Andi? Talán kezdjük ezzel.
2: Azt gondolom, hogy a ti rásegítésetek is nagyon pozitívan hozzájárult a jelentkezéshez. Úgyhogy szép számmal jelentkeztek, és meglepetésünkre nem csak Magyarországról, hanem Romániából,
0: komolyan?
2: És Szlovákiából is.
0: Hát figyelj, nem mondom, hogy a román, bocsánat, nem mondom, hogy a román határig elszól-e meg a fon.
1: Nem tisztán.
0: Nem tisztán, bár ugye Norvégiából már kaptunk CD-t, hogy akkor ott elfogta az egyik amatőr rádiós kollega, de lehet, hogy a felvidéki kontaktok hozzánk kapcsolódnak.
2: Így van. Na, tehát, hogy országos versenyről beszélünk, de azért kikerekedett ez nemzetközivé, és hát egy napban a döntőben nem fér bele 65-nél több versenyző, így is betuszkoltunk 68-at valahogyan, úgyhogy nagyon nagy reményekkel nézünk elébe a szombati napnak, és nem csak magával a versennyel készülünk, hanem arra is rákészültünk, hogy a versenyzők azért a mi kis szép történelmi városunkat is megismerhessék, megnézhessék a különböző történelmi emlékeinket esetleg a versenyszüneteiben.
0: Abszolút tiszta. És akkor figyelj, azért ezt tudtad, vagy megtudtátok azt, hogy mondjuk, mert láttam, hogy a Kassa versenyző is van, akkor honnan tudták meg egyáltalán ezt Romániában, Andi?
2: Még nem kérdeztünk rá, de nagy valószínűséggel valahogy mégis csak a Facebook dobhatta fel, ismerősök által, de ezek a versenyzők is egyébként magyarok, csak ennek az országnak a területén élnek.
0: Oké, teljesen oké. Na és akkor nyilván nem lelőve a point, akkor mondjuk a zsűri már látta azokat a videós jelentkezéseket, ugye, ami alapján akkor szűrtek.
2: Így van. Tehát a verseny első fordulója online volt, videót kellett beküldeni, és ennek alapján lettek ezek a versenyzők kiválasztva most a szombati napra. Úgyhogy reményeink szerint itt már igazán szép dalok és jó előadásmódban kerülnek a színpadra. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy énektanárként én végighallgattam szinte az összes jelentkezőjét, és valóban olyanok jelentkeztek már az előválogatóra is, akik azért valamennyire már tudnak énekelni.
1: És technikailag hogy fogjátok bonyolítani ezt? Ezt nem feltételezem, hogy egy zenekar betanulta kompletten a kíséreteket, és mondjuk ők fogják a dolgokat. Mindenki hozza a lehető legjobb alapot magával valószínűleg.
2: A zenei alap, de van olyan versenyzőnk, aki zongora kísérete, vagy gitár kísérete énekel. Mi ezt ösztönözzük is egyébként, mert az élő zene az mindig egy plusz varázslattal indul, és hát a zenészeknél azért ennek még nagyobb értéke van, de nyilván egy musicalt már nehezebb énekelni, tehát itt rendes jó alapok állnak rendelkezésre.
1: Persze, meg hát nyilván bizonyos dolgot meg is kívánnak, olyan hangszerelést, amit ott valós időben egy-egy hangszerrel nem lehet kiváltani nyilván. Énektanárként milyen érzésekkel várod a versenyzőket? Mik voltak a tapasztalataid? Nyilván nem is tudom, szóval azért nagyon nehéz úgy azzal a füllel, szakmai füllel végighallgatni, akár mondjuk tehetséges, de azért mégiscsak amatőr, nem tanult énekeseket. Ezzel együtt mi az összkép, mit alkottál róluk?
2: Én inkább azért aggódtam, mert ketté vált a versenyzői csapat, mert igazán profik is jelentkeztek, tehát nagy valószínűséggel jövő évben szét kell választanunk majd a profi és az amatőr versenyzőket, mert még operaénekes versenyzőnk is van, aki a kiváló a könnyűzenei műfajokban is, tehát ezt mindenképpen meg kell majd oldanunk. Most előjáróban az első versenyen valóban Majlák Júliának az emlékét szeretnénk felébreszteni, hagyományát tenni, hogy köztudatban legyen, hogy a fiatalok, amikor meghallják azt, hogy nem várok holnapig, akkor biztos, hogy eszükbe jusson, hogy ez Majlák Júlia. És ezen kívül az, hogy aki eljön, az jó dolgokat halljon, jó előadásban, egy kis közösséget is szeretnék.
0: Egész napos akkor gyakorlatilag ez holnap, ugye ez a szombati napon. Most az arra gondolkodtam, hogy azért mondjuk Ember Péter Bongiorno Meisterünk és barátunk és zenésztársunk azért például, vagy a Lá Gergőnek, a Friderikának, azért így ugye fél tíztől, nem tudom én, azért ez...
1: Akarni kell odafigyelni.
0: Ez egy kemény munka lesz azért, Andi, nem? Tehát
2: így van. Igen. Tudják, mire vállalkoztak.
0: Na, jó van. Nem akartam így mondani, de akkor megnyugtattál, hogy azért mondjuk Ember Péterünk tudja azt, hogy hova megy, és mit kell neki csinálni.
1: Előtte majd kialussza magát.
2: Annyira tudja Peti, hogy még azt is bevállalta, hogy pénteken délután az előkészületekben, a technikai előkészületekben segítségünkre lesz. Ami nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a rendezvény megnyitóján megjelennek a jogutódok, többek között Majlát Júlia öccsének, Majlát Jenőnek, aki szintén énekes volt. Aha. Az ő családja, fia, felesége is itt lesz, és hát nyilván őket is fogjuk köszönteni.
0: De
2: majd.
0: De jó, ez nagyon jó. És akkor, ha mondjuk valaki előkör menne, akkor tényleg nem csak, nem tudom én, kísérőként, hanem a közönség soraiba érdekelné őt, hogy akkor milyen egy ilyen klasszik énekverseny, akkor hogy tudunk menni, hogy indul, be lehet-e menni esetleg később is, vagy végig kell idézőjelben a starttól ott lenni, ezt hogy raktátok össze, Andi?
2: Nagyon jogos kérdés. Egy karszalagot kapnak a nézők, aha, és kibejárkálhatnak. Ha közben el akarnak menni étterembe, ha meg akarják nézni a Kastélymúzeumot, akkor megteszik, aztán visszajönnek a műsorfizet szerinti kategóriákra, amelyek érdeklik őket.
0: Tök jó.
2: A jegyeket elővételben is áruljuk, és ott a helyszínen is lehet vásárolni. Szuper. Tehát teljesen szabadon. Annyi a lényeg, hogy magát a versenyzést ne zavarják.
0: Így van, ez alapvetés. Igen. Na, Andi, köszönjük, és akkor nagyon sok érdeklődőt, nagyon sok jó dalt kívánunk nektek, és akkor beszélünk majd még szerintem jövő héten, hogyha lezárult, hogy akkor milyen volt ez, hogy mik a tapasztalatok, hogy látod, ezért érdekel minket ez, mert hogy zenét szerető, meg zenész emberként azért mi örülünk, hogy egy ilyet össze tudtatok hozni, úgyhogy keresünk majd jövő héten is. Jó?
2: Örülök, hogy beszélhettünk, és fiúk, köszönöm nektek az érdeklődést.
0: Köszönjük mi is, köszönjük. Szia, Andi!
1: Minden jót kívánok!
0: Szia. Közben egyébként mondom nektek, hogy Balassagyarmat, Berkest, Boldog, Borsod, Szentgyörgy, Budapest, Serhátsúrány, Csorna, Dercsika az a Szlovákia.
1: Csorna nem itt van.
0: Dunaradvány, szintén a Szlovákia, Endrefalva, Etes, Füles, Gyöngyös, Halász, Hajdúsámson, 60 Jánoshalma, Jászapáti, Kaposvár, Kazincbarcika, Kisvárda, Kolozsvár és Kraszna, ugye ez a kettő romániai település, Mikepércs, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nógrád, Nógrádcsipek, Óbarok, Őrhalom Perbál Pered, szintén szlovák, Pilis-Pilis-Vörösvár, úgyhogy szevasztópilisiek is, Rácalmás Ráckeve, a Duna mentén ugye lent a másik oldalt vagyunk, Pest alatt, aztán Recsk, Rimóc, Sajószöged, Salgótarján, Szajol, Széchény, Tiszalúc, Tököl, Sverpelét.
1: Azt nagyon komoly, de nagyon ez felsorolás mögött ne felejtsük, kedves hallgatók, előadók is vannak. Igen. Ember Péter, Gergő, Füderika, kössétek fel a gatyát.
0: Úgyhogy nagyon klassz lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csak Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután odamentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamera felvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a, írja az MTI. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Az idei év csapadék hiánya 1961 óta a legnagyobb. A Prágai Meteorológiai Intézet szerint augusztus 10-éig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991 és 2010 közötti évek csapadékának 66%-a.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: szomorú. 64 versenyző 44 településről érkezik, és 68 dal fog holnap felcsendülni a döntő színpadán, a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny döntőjének színpadán, Széchenyben a holnapi napon, nagyjából 9:30-es kezdéssel, úgyhogy óriás a történet, amiről beszélgettünk az előbb, Csukárné Szerémi Andival, aki az egyik szakmai főszervezője ennek a holnapi dolognak, és hát, ahogy itt...
1: Nemzetközi buli.
0: Abszolút, mert hogy...
1: Szlovákia, Románia...
0: Igen. Bár tudjátok, hogy én ezt nem szeretem idézőjelben, tehát attól, hogy átcsoszogunk az Ipolynak a másik oldaláról, attól még valami nem nemzetközi, meg hogy most oké, van két romániai versenyző.
2: Magyar ajkon fognak énekelni.
0: Igen, tehát hogy... De hiszem, hogy ezt nagyon sokat... Oké, igen. Én nem szeretem ezt egyébként, de zárójel bezárva. A lényeg, hogy tehát Andi is elmondta, hogy azért nem várt jelentkezésszámról van szó, nem várt helyszínekről van szó, tehát tényleg az, hogyha Moson-Magyaróvárat említed, Miskolcot említed, vagy mit mondtál, ami nincsen itt egyébként, milyennyire közel?
2: Csorna például,
0: Csorna
2: Kaposvár, Sempiskolta,
0: Ráckeve.
2: Ezek azért érdekes távolságok.
0: És hál' Istennek előjön ebben egyébként, örülök, hogy a közösségi média az így működik és zajlik, mert hogy ezt valaki meglátja, jelentkezik, és jöntök kezdve akkor go, ugye? És menni kell. És ez a klasszik, ez a jó történet. Én ezt szeretem.
2: Nekem azért tetszik, mert ezeknek a nagy tehetségkutató versenyeknek, énekversenyeknek a sok, most már több évtizedes, akár nem tudom pontosan mikor indult, térhódításával.
1: 2003-ban indultak először.
2: Több évtizedes térhódításával, most már nyugodtan mondhatjuk, azért elég rendesen elváltak az amatőr és a prof, tulajdonképpen már kész profi énekeseknek a lehetőségei. Tehát egy amatőr már, ha nem tud úgy énekelni, akkor inkább úgy mondom, ha valaki nem tud úgy énekelni, sehol, mint akit látunk ezekben a tehetségkutatókban, akkor úgy kell gondolni erre az egészre, hogy hát akkor ő már nem elég jó, mert az a minta, az alapvetés, és ugye az egy kis csacskaság hagyja el a nézők figyelmét, hogy nagyon-nagyon ritka esetekben kerülnek ezekben a híres nagy énekversenyekbe. Tényleg kezdő amatőrök. Alig-alig vannak. Ők már mind valahol színházban, vagy bármilyen stúdióban, bármilyen módon, de sorban álló képzett énekesek, szinte kivétel nélkül mindannyian, akiket láttunk, hallottunk, gyakorló énekesek. Akik itt most jöhetnek Széchenyben, ők erre úgy is tekinthetnek tulajdonképpen, hogy majdhogy nem az országban az egyetlen olyan lehetőség, ahol ilyen teher és ilyen súly nélkül tudják megméretni magukat.
0: És ami ugye tök jó, hogy ugye, ahogy elmondta Andi, ugye van egy amatőr vonal, meg lehet érezni egy profi vonalat is, hogy most rákérezkedjek a mondandóra. Hát tehát jövőre már valószínűleg a két kategóriát el kell választani, de addig még azért van sok idő, viszont a döntőig nincs, mert hogy holnap kezdődik, úgyhogy menjetek el, és nézzétek meg.

0: tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyító.

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Eli a neve, vicces, okos.
4: Ne nézz!
3: Nem nézlek!
4: Áó, kicsit nézed.
3: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 9 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastruktúrális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt 4 fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy érték készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanide. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pest vármegyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pest vármegyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára, ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna metrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni.
7: Időjárás.
6: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsor
7: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
9: Megafon.
7: Nagyot szól.
10: Ezek voltak a 9-es hírek, és folytatjuk a Start menüt a Megafon mikrofonjánál. Olicsek Ádámot halljátok Karvassanyival, még egy órát itt vagyunk, a Norbi is valahol itt kint tengleng, de most ugye ilyenkor másért már a főszerep ebben az órában. Sanyika, jó reggelt neked is.
11: Jó reggelt, szép délutat mindenkinek. Norbi sokat csavarog ma reggel, kávézgat szerintem, meg beszélget, szeret locsogni, fecsegni, de nekünk itt dolgozni kell. Üzenjük neked, Norbi, hogy várunk vissza a stúdióba. Na mindegy, jönnek a megasnák, aztán pedig Varga Bíró Tamás érkezik hozzánk hamarosan.

0: Én nem is mondom, hogy mi várható. Mert most már a
1: klasszik.
0: De a klasszikból is.
1: Klasszik.
0: Igen, jó klasszik. Na, klasszik. Varga Bíró Tamás megjött. Csak a tegnapi kalandozásainkból kiindulván.
1: Igen. Igen.
0: Na jó, akkor mondja valamit.
1: Tényleg. Jó reggelt, először is azt mondom, hogy jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak. Az új autószag több mint 200 vegyi anyag keveréke. A pontos receptje nincs meg, de ezek közé tartoznak az émeítően édes mérgező szénhidrogének,
0: gondolom,
1: a benzol és a toluol. Tehát, hogyha valaki érdeklődik a recept iránt, egyébként van, hogy lehet új autóillatot keverni. Csak körülbelül 200 az emberi szervezetre káros anyagot kell.
0: Emlékszem, amikor voltunk forgatni nagyon rossziban a lakókocsi gyárban, akkor ott mondtunk bent, no, hogy aztán hogy csinálni, és akkor mondtam Deák Matyának velem, hogy mit volt a kocsi.
1: Ez kész.
0: Beleszagoltam. Nem mondom.

0: Ilyet soha a büdös életben nem fog magamtól szagolni, mondtam neki, úgyhogy megszívtem magam, hát, hogy olyan utóillatot is soha nem fog érezni.
1: Igen.
0: És mondom, hát kész. Ennyi.
1: Szép is. Nekem volt egy pár új autóm, de az csak azért, mert egyszerűen, hát főleg a szüleim ráhatására, ők nem tudták elképzelni azt, hogy egy űrhalminak használtam, túl lehet. Az új kell, hogy...
0: Prestige!
1: Így van a prestige.
0: Össze kell hozni a krumpiból, malacból.
1: Nem, pontosan. És egyszerűen nem tudtam velük megértetni, hogy már azzal milliókat buksz, hogy kihozod. Tehát ez nem úgy van, mint a kommunizmus. Hát a kedves hallgatók kedvére, akik akkor még nem éltek, a kommunizmus volt az talán az egyetlen olyan államforma, ahol megvetted a kocsit, és többet ért, amikor kihoztad. Egy volt a Merkur, hát ezt most már lehet mondani, mert ezért és egy ez kocsi így. Ért egy 1200 köbcentis szívó motoros autó ért mondjuk 180 ezer forintot, kihoztad, és körülbelül a 320 ezer forintért tudtad eladni.
0: Uh-huh. Igen.
1: Még fél évvel később is.
2: Ezek voltak a szép, és abszolút, hogy mondjam,
0: megfejtetetlen dolgok. Ilyen bértörténnek
1: ilyenek. Itt az emberek azt mondták, ilyen nincsen. Tehát, hogyha ide jött egy nyugati ember, vagy egy mit tudom én.
0: Teljes anomáliából állt az élet.
1: Igen. A hüllők vizelete szilárd. Vagy bizonyos esetekben olyan, mint egy paszta. A pisírk. Ez csak úgy mondom.
0: Köszi, ez jó.
1: Ez jó, ugye?
0: Ez jó.
1: Igen, mindent, amit a kloakáról tudni akarsz.
0: Igen.
1: De nem merted megkérdezni.
0: Három az egyben.
1: Igen.
0: Jó.
1: Az emberek gyorsabban sétálnak, mint régen.
0: Micsoda?
1: Körülbelül 15%-kal gyorsabban sétálunk, mint 1980-ban. Felgyorsult a séta. Amikor mész valahova.
0: Mert mindenki állandó szomba siet.
1: Mindenki siet. Ne siessetek, emberek. Térjetek vissza a 80-as évekhez. Nem kellett apunak meg anyunak elmondani, hogy éppen hol vagytok, mit csináltok, mert nem is tudtátok volna. Nem voltak telefonok. Nem voltak mobiltelefonok. Elmentetek akármeddig, akárhova. Kutya nem tudta, hogy mit csináltok. Most meg küldjél, mit csinálsz? Mi van rajtad? Felöltöztél? Hát kivel vagy? Hánykor feküdtél le?
0: Nyomkövető van a telefonon. Látod, hogy merre megy a gyerek.
1: Igen, nem lennék most gyerek. No, mindegy. Észak-Franciaországban Verdun közelében van egy 1200 négyzetkilométeres, mondom, 1200 négyzetkilométeres terület, amelyet a mai napig teljesen lezártak a nyilvánosság elől.
0: Mondom, mi világháborús pöttyön-pöttykam.
1: Az első világháborús csataterek közül ez a vörös zónának nevezett terület még mindig tele van lőszerrel és egyéb robbanóanyagokkal.
0: De nem mondod, hogy ezt nem csinál, vagy nem kezdik el a rehabilitációt?
1: Majd mondom, vagy... a verdüni csata az első világháború egyik legnagyobb ütközete volt a nyugati fronton, német és a francia hadsereg között. 1916. február 21-től december 18-áig tartott. Ez majdnem egy évig. Majdnem egy teljes évig. Ott lőtték egymást, nem mozdultak ezen az 1200 négyzetkilométeres területen. És a mai napig nem tudják ezt. Hát ugye délvidéken még mindig vannak olyan zónák.
0: Igen.
1: Vörös zónák, ahova nem lehet menni, mert ott még alá van aknázva. Minden taposó aknák. Egyéb ilyen dolgok. Tehát én nekem van egy elméletem, hogy a háború, minden háború akkor ér véget, amikor az utolsó robbanóanyagot hatástalanították. Ez még mindig tart.
0: Hát most az a száj véget, pattannak elő a kis gombinok, bombinok, innen-onnan mondanak is.
1: Abszolút. Helyekről. És tudod, mi tart még?
0: A náci motor, amikor találták múlt héten.
1: Igen. És tudod, mi tart még?
0: Mi?
1: A jégkorszak.
0: Az is?
1: Hivatalosan benne vagyunk a jégkorszakban, igenis, ugyanis a jégkorszak, minden jégkorszak akkor és csak is akkor ér véget hivatalosan, amikor a sarki jégsapkák elolvadnak. Uh-huh. Gyakorlatilag még mindig az utolsó jégkorszakban élünk. Jégkorszaki emberek vagyunk.
0: Szakik, tudod?
1: Jégkorszaki szakik. Azaz. Jegünk meg alig van. Na szép, mondhatom.
0: Édesanyám adott már, mint Istenem. A háromszorosáron eladott zsiguli.
1: Hát de nem. A dél basszus, direkt nem mondtam, csak nem? 1200 köbcentis szívómotoros izét.
0: Na, a zsigulit az izé. Lehet.
1: Mondjuk a zsigulit az lehet, igen. Az nem.
0: Igen.
1: Igen. Egy az időszámításunk szerinti 300 és 1650 közötti angol régészeti leléhelyekről származó, körülbelül 2000 lócsont elemzése kimutatott valami. Tehát időszámítás szerint 300 körül került oda az első lócson, és ugye 1650-es évek között az utolsó, amit így megtaláltak, hogy ez a legfiatalabb lócsont, és kimutatta, hogy a csatalovak túlnyomó többsége 148 centinél alacsonyabb volt. Ami a mai póni meghatározott maximális magassága. Akkor a csatalovaké kicsik voltak.
0: Kis pónikkal.
1: Kicsikék voltak, igen.
0: Támadás!
1: Figyelj, majd állj! Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup. Igen.
0: Gyerünk, Ginger!
1: Mabecsó.
0: Ginger.
1: Igen. Istenem, pajtás, ügyes.
0: Pajtás!
1: Édes Istenem. És ez tényleg, hogy az embernek tényleg a történelem...
0: Leért a lábad.
1: Ahogy halad előre a történelem tudomány, a kutatások
0: jaj,
1: terén...
0: Jaj, segítek!
1: A régészet, igen. Fel tudsz állni magadtól? Hogy fel tudok szállni? Átlépem. Ezt a lovat átlépem. Hogy ahogy haladunk a régészeti kutatásokban, ugye egyre előrébb és pontosabb dolgokat tudunk meg, úgy fosszanak szét a minden ilyen, nem? A hatalmas nagy lovagokról, akik hatalmas nagy lovakon,
0: igen.
1: Hatalmas nagy csatákba mentek.
0: És nem is úgy volt, mert
1: nem is
0: kis gingerrel mentek ott hatlábbal.
1: És nem is annyian voltak, ugye?
0: Igen.
1: Borzalmas.
0: Dugovics Titus se létezett.
1: Borzalmas. Na kérem szépen, az egyik legnagyobb tévhit, ami nagyon sok ember halálát okozta szerte a világon, több tízezren haltak meg így. Na, kezdem az elejéről. Lehetetlen lenyelni a saját nyelvedet. Nem tudod, képtelen vagy rá. És ez sajnos egy olyan tévhit, ami hát azért vezetett rengeteg halálesethez, mert az elsősegélynyújtók megpróbálják megakadályozni, ugye, hogy a válság helyzetben lévő emberek lenyeljék a saját nyelvüket. Nem nagyon sikerül, ez egy csúszós anyag, de hogy azt tanítják ugye a mai napig, hogy húzzuk előre, hogy a nyelvgyök le ne zárja ott a dolgokat. És késleltetve van így a fontos beavatkozás. Az egyetlen, aminek a relevanciája megmarad, az, hogy a szájüregben idegen test után kutassunk. Ezt minden esetben ki kell venni. Mert ha befújjunk levegőt, akkor az idegen testet, vagy az idegen testből darabokat fújjunk be, igen, és akkor az...
0: De ez érdekes, mert én pont láttam, én emlékszem egy olyan sztorira, hogy összefutott két hazai futballista, és azt nyilatkozta az egyik, hogy a csapattársa mentette meg az életét, mert lenyelte a nyelvét. Tehát, ha ő ezt nem teszi ki, nem teszi meg, hogy nem húzza ki a nyelvét, emlékszem, hogy
1: Értem, de nem lehet.
0: Akkor gyakorlatilag, hogy átfordul valahogy, vagy nem tudom.
1: Nem.
0: Valami rém lett egyébként.
1: Na mindegy, beszéljünk inkább a nagy bálna szállító szalagról. Nem beszéltünk mi már erről
0: nem.
1: Egyébként? Valami, nem. Jó. Hát kérem szépen, ez az a dolog, ami ha nem lenne, az óceánok ökoszisztémája egyik napról a másik napra összeomlana. Még egyszerűen.
0: Az szép.
1: Mindennek az irányítója a bálna vizelet.
0: Az szép.
1: Feltárták ugyanis a közelmúltban a tengerbiológusok, hogy a bálna vizelet kulcsfontosságú az egészséges tengerek szempontjából, mivel óriási tápanyag tömegeket mozgat egyik helyről a másikra. Igen.
0: Okay.
1: És ez hozzáköthető a vándorlási szokásaikhoz, most figyeljél. A nőstény púpos bálnákat néztek, akik az alaszkai öbölben táplálkoznak,
0: igen.
1: Alaszka, majd több mint 10 000 kilométert úszva a Hawaii szigetcsoportra mennek szülni. Mivel az újszülötteknek nincs vastag zsírrétegük még, a hideg ellen, az csak nehogy megfázzanak. Meleg vízbeszülés.
0: Igen. Bezzeg mi?
1: Igen.
0: Hogy föl kell menni gyarmatról bácsra.
1: És Istenem, azt még bálnák se vagyunk. Jó, hogy nem úszni kell a terhes nőknek. Na mindegy. Ezért fontos egyébként ezeknek a bányoknak, hogy az életüket kényelmes meleg tengerekbe kezdjék, nincs zsírjuk, és eközben a bálnák számára a legjobb táplálék kereső helyek a hidegebb sarkvidéki tengerek krillben gazdag vizei. Ugye hát a krilleket eszik, az egyik legkisebb élő lényeket, baromi sok tömeget tudnak megenni ebből. Na most, amikor a bálnák elindulnak a szaporodási helyükre, általában abba hagyják a táplálkozást, onnantól már nem esznek. Van csak egy valamire gondolnak, a bálnák. És felhasználják a zsírjukban tárolt energiát. Ennek eredményeképpen a magasabb szélességi körökön elfogyasztott tápanyagokat kibocsátják a vizeletükkel a szélületük. Olyan tápanyagokat, amik azon a vidéken nincsenek. És a tápanyagok ezen áramlását hívjuk nagy bálna szállítószalagnak.
0: De szép volt!
1: Igen. Igen.
0: Jó.
1: Igen.
0: Ez tetszett, ez izgalmas biológiai tény volt.
1: És itt nem kevés egyébként, ilyen körülbelül évente 4000 tonna nitrogén. Ezek jönnek ide össze.
0: Jó van.
1: Hát ennyi volt.
0: Folytatjuk.
1: Hálig várom, szia.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastruktúrális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt 4 fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy érték készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanide. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pest vármegyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pest vármegyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára, ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna metrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni.
3: Időjárás.
5: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
5: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagy

0: Passziansz. Passziansz.
1: Búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt.
2: Oda nem szerettem ezt.
1: Én is utáltam ezt a dalt, de itt hagyjuk most a start menü falát. Vége van a műsornak, 2584. Kedvesek, jó, úgyhogy ezzel zárjuk így ebben a formában a hetünket, de holnap után best of form.
2: Okay.
1: Ennyi. Jó van.
3: Így van, és hát ma este 8 órától is, meg holnap is este 8 órától, vagyis hát 20 órától, meg a parti a megafonban, nem elfelejteni a 95 héten, és a 91.9-en, és akkor hétvége előtt az üzenet, a bölcs ember tudja, mit nem tud.
1: Az...
3: Hát, ami ez azért
2: akkor én bölcs vagyok.
1: Igen?
2: Ez gyakorlatilag semmit sem tud.
1: Tehát a bölcs ember tudja azt,
2: nagyon bölcs vagyok.
1: Milyen hülye.
3: Igen. Ugye? Igen, belátja, így van. Igen. Belátja, az egy fontos dolog.
1: Jól van. Köszönjük szépen, Sándor. Remek volt, mint mindig. Nagy tapsot küldünk mindenkinek. Okosan, ügyesen, szépen.
2: És egészségesen.
1: Szevasztok.
2: Sziasztok.
3: Velemes hétvégét, sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
5: Reklám.
4: Reklám.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23 a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
9: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csa Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután oda mentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamerafelvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pest vármegyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a, írja az MTI. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Az idei év csapadék hiánya 1961 óta a legnagyobb. A Prágai Meteorológiai Intézet szerint augusztus 10-éig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991 és 2010 közötti évek csapadékának 66%-a.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
8: Időjárás.
9: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
11: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
8: Közlekedés.
4: Közlekedés.
9: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
4: Nagyot szól.
12: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál, ma is egészen délután 4-ig várom önöket. Tudták, hogy 41 évvel ezelőtt Michael Jackson egy egészen elképesztő üzletet kötött, 1985. augusztus 14-én ugyanis megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját, méghozzá 47,5 millió dollárért. A dalok többségét John Lennon és Paul McCartney írta, és Jackson még Yoko Onót és magát Paul McCartneyt is túllicitálta. Érdekesség még, hogy McCartney korábban éppen Jacksontól hallotta, hogy mennyire értékesek a zenei jogok. Jackson pedig később hatalmas vagyont keresett a Beatles katalógus dalaival. Egy 1985-ös történet, amely máig a zeneipar egyik legismertebb üzlete. Most pedig jönnek a megaslágerek, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
2: Na

cukkini joghurtos bundában mártva jön a receptrovat a kirakatban. Nagyon finom a bundázott cukkini, nem véletlenül annyira népszerű, kalóriaszegény, semleges íze miatt pedig számtalan módon elkészíthető. Hozzávalók 60 dek a cukkini, 30 dek a görög joghurt, 5 evőkanál liszt, 2 tojás, 2 teáskanál fokhagymapor, só, bors, olaja sütéshez, illetve ásványvíz. A cukkinit vágjuk újnyi vastag karikákra, a bundához a joghurtot keverjük simára a liszttel és a tojással, ízesítsük sóval, borssal, fokhagymaporral. Ha túl sűrűnek találjuk, akkor egy kevés ásványvízzel hígíthatjuk. A cukkini korongokat tegyük ebbe a bundába, és pihentessük a hűtőben fél órát. Ezek után egy serpenyőben forrósítsunk bő olajat, a bundázott cukkiniket tegyük bele az olajba, és oldalanként 2-3 perc alatt süssük őket pirosra. Ez volt a nagyon finom joghurtos bundában készült cukkini.

Vajon mit jelent a Marcell, az Atanáz és az Atanázia név, hiszen ők ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse önöket. A Marcell a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Az Atanáz görög eredetű név, jelentése halhatatlan, az Atanázia szintén görög, latin eredetű név, az Atanáz férfi név, női párja, jelentése szintén halhatatlan. A következő megasláger a Marcelleknek, az Atanázoknak és az Atanáziáknak szól.

Mit érdemes ma ebédelni? Menü ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Bársony vendéglő, Széchenya, mai ebéd sárga dinnye, gazpacho, citromos kakukkfüves roston sült harcsa, párolt rizssel, diós bundában sült sertésztelet, parmezános burgonyapürével. A mai ajánlat a balassagyarmati Schweik vendéglőben paradicsomleves, csontleves, paraszt tokány, házi kolbásszal és jázmirizssel, sült hek, sült burgonyával és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd Hokkaido tökleves, tyúkhúsleves, delikát csirkemell, rizssel, hasámbal, salátával, fordított sertésztelet, mustáros ketchupos mártásban, szlovák rizssel és olajos paprikával, áfonyás gombóc mákkal vagy édes morzsával, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palócfasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren. A délelőtt 11 órakor a hagyományos fasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó. Ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balassa Gyarmati Retro Emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Fasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassa Gyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
4: Igen, jól hallottad! 0 extra költség!
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
5: Megéri hozzánk jönni!
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassa Gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
8: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban. Az előző hónapban országosan 1,5%-kal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest. Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint már a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Újabb havi rekordot ért el a pozsonyi repülőtér, júliusban közel 620 ezer utas fordult meg rajta, írja az Új Szó. A reptér vezérigazgatója azt mondta, az utasforgalom emelkedése mögött elsősorban a menetrend szerinti járatok jelentős bővülése, valamint több légitársaság járatainak sűrítése áll. Hozzátette, ez alapján augusztusban meg lesz a 3 milliómodik utas, az év végéig pedig átlépik a 4 milliós határt. Jenna Ortega, a Wednesday sorozat sztárja őszintén beszélt arról, hogy milyen hatalmas nyomás alatt állt fiatal színésznőként. Elárulta, olyan is előfordult, hogy egy egész napos forgatás alatt nem evett, és még inni sem kért magának. Ennek okáról azt mondta, gyakorlatilag folyamatosan a profi arcát mutatta, még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy figyelmen kívül hagyta a legalapvetőbb szükségleteit is. A hollywoodi híresség visszatekintve azonban már belátja, hiba volt, hogy nem vigyázott jobban magára.
5: Időjárás.
9: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
9: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Szombat este érdemes újra Bánk felé venni az irányt. Augusztus 15-én újabb különleges előadás érkezik a Bánki nyár programjába. Este 9 órától a Bánki vízi színpadon a Best of Mamma Mia című zenés produkció várja a közönséget. Aki szereti az Abba dalait, annak ismerős dallamokból biztosan nem lesz hiány. A Fedáksári Színház előadása a Mamma Mia világát idézi meg ismert slágerekkel, tánccal és látványos színpadi jelenetekkel. Az előadásban többek között Balogh Tíme, a Kis Réka, Nem Csók Nóra, Puha Bernadett, Sárkány Krisztián, Szondi Tamás és Oller Roland lép színpadra, mellettük pedig a Fedáksári Színház tánckara is közreműködik. A produkció rendezője Sárkány Krisztián. Nem kell elutaznunk Görögországba egy estére, hiszen a Bánki tó partján is megteremthető a mediterrán hangulat, az Abba legismertebb slágerei pedig garantálják a jókedvet. Augusztus 15-én, szombaton este 9 órakor, tehát Bánkon a vízi színpadon Best of Mamma Mia.

pénzállhat a házhoz, igaz nem annyi, hogy felforgassa az oroszlán életét, napi horoszkóp rovatunk következik a kirakatban. Kedves Kos, ha mindig mindenben dirigálni akar a többieknek, akkor jó pár ellenséget begyűjt magának, de még célt sem ér, mert a haragosai ön ellen fognak dolgozni. Próbáljon meg egy kicsit a háttérbe húzódni. Kedves Bika, hatalmába kerítheti a bizonytalanság és fél a kudarctól, emiatt elszalaszthat egy kitűnő üzleti vagy ismerkedési lehetőséget. Szeretteinek most nem árt, ha kötélből vannak az idegei. A kedély állapota ugyanis óránként változik. Nézzük az ikreket, ma értékes beszélgetéseket folytathat, és nem csak adja, hanem kapja is az okos tanácsokat. Kérdés persze, hogy hajlandó-e megfogadni őket, vagy inkább megy a saját feje után. Kedves Rák, fontos leveleket, telefonhívásokat kap, esetleg egy rövidebb utazás is színesíti az életét. A hivatásában most kezdi élvezni az elmúlt hónapok munkájának gyümölcsét, persze a befektetett energiával arányosan. Milyen nap vár az oroszlánokra már is kiderül, pénz állhat a házhoz, igaz nem annyi, hogy felforgassa az életét. Amúgy minden a megszokott mederben halad, sem otthon, sem pedig a munkahelyén nem kell izgalmakra számítania. Kedves szűz, az ikrek hold kedvez önnek. A munka mellett végre a magánéletére is jut ideje. Úgy érzi, jó lenne tovább képeznie magát, ha egy érdekes tanfolyamról hall, akkor vágjon bele nyugodtan. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel, most pedig érkezik egy megasláger.

Minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban hamarosan pörögnek tovább, előtte viszont folytatjuk a horoszkóp rovattal, jönnek a mérlegek. Most, hogy nem látja át teljesen az ügyeit, kedves mérleg, és nem lett biztos a végeredményben, jobb, ha a sorsra bízza magát, és nem erőlteti azt, ami nem megy. Kedves Skorpió, furcsa helyzeteket teremt az élet, rengetegen irigylik most egy olyan szituáció miatt, amiben ön csak nehezen rengeteg kínlódás árán képes dönteni, hallgasson a megérzéseire, és merjen kockáztatni. Nézzük a nyilasokat, a sors elégtételt ad be, bizonyítva, hogy a jó elnyeri a jutalmát, munkahelyén pozitív fejlemények várhatók, szerelmi téren pedig szenvedély. Kedves Bak, ha állást változtatna, vagy nyugdíjba menne, jól gondolja át a lehetőségeket, nehogy a végén rosszul járjon, ami pedig a randevúkat illeti, bátran vágjon bele ebbe a gyorsan kialakuló kapcsolatba, mert a bolygók helyzete komoly szerelemre utal. Nézzük, milyen nap vár a vízöntőkre. A nagy egymásra találás időszaka a mostani, az illetőért bármire képes lesz a vízöntő, illetve vállalkozásában minden jól alakul. Végül pedig, kedves halak, ha már régóta szingli, akkor ma nagyon boldog lesz, a sors ugyanis az útjába sodor valakit, aki minden szempontból tökéletesen passzol önhöz, még a hobbiuk is ugyanaz, lehetséges, hogy épp ez hozza önöket össze. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörög tovább a kirakat, tartsanak velem és a kirakattal továbbra is.

Mit érdemes ma ebédelni? Menü ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Bársony vendéglő, Széchény a mai ebéd, sárga dinnye, gazpacho, citromos kakukkfüves roston sült harcsa, párolt rizssel, diós bundában sült sertésztelet, parmezános burgonyapürével. A mai ajánlat a balassagyarmati Schweik vendéglőben paradicsomleves, csontleves, paraszt tokány, házi kolbásszal és jázmirizssel, sült hek, sült burgonyával és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd Hokkaido tökleves, tyúkhúsleves, delikát csirkemell, rizssel, hasámbal, salátával, fordított sertésztelet, mustáros ketchupos mártásban, szlovák rizssel és olajos paprikával, áfonyás gombóc mákkal vagy édes morzsával, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
4: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
1: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
4: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
1: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Eli a neve, vicces, okos.
6: Ne nézz!
5: Nem nézlek!
6: Áó, kicsit nézed.
5: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka. A mozikban.
7: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
8: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
1: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 14-én a mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még el teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastruktúrális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
11: Egy ilyen rendezvényre nagyon sok az előkészül. Na most, hogy ez az extra időjárás van. Ugye vagy 42 fok, vagy vihar, amellett még ugye az áram, hát most fogyasztás, vagy hát áramkrízis, meg még vízkorlátozás is. És az emberek ugye kétel van a kérdőjelekkel. Ez már egy nyomó sok. A 20. hétvége amúgy is meg van nyomva annyi rendezvényel, hogy az nem igaz. Most még emellett ugye a színpadunk, amely egy gyönyörű színpad, valószínűleg még nem is lesz teljesen kész. Meg lehet feszülni, meg lehet tartani az átadót. de ilyen körülmények között az is azt sugallta, hogy nem az igazi. Még ugye, hát most a jelen pillanatban olyan helyzet van az országban, hogy az önkormányzatokat érintő pályázati források blokkolva vannak, és csak szeptemberben szabadulnak fel. Na most, hogy mi büszkék vagyunk, mert minden egyes nagyobb rendezvényünket pályázati forrásból oldottuk meg, ezt szerveztük meg. Tehát nem a adófizetőink pénzét puffogtatjuk el ilyenkor, hanem a célzott pályázati forrásokat, és ugye ezek mindig hosszú távon el is nyerjük. Na most ugye meg is tudtuk volna előrgezni, mert hála Istennek jól állunk. De most ezek mellett az időjárás, az energiakrízis, a színpad, és még előrögézzük is meg a pénzt, hát akkor gondoltunk egyet, hogy akkor októberben, akkor lemenek a születi válasz, itt a környéken, és kellemes, az az igazi jó, most nem úgyis jó októberek vannak, ez a napsütötte, kellemes 15-20 fokos október 9-10-ére toljuk el, a fellépőkkel egyeztettünk, mindenkinek megfelelt.
9: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csa Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
10: Ez csak a következő lépcsőfok a turisztikai koncepció elkészítésének, mert ugye a szálláshelyek, attrakciók tulajdonosaival már készítettünk ilyen felmérést, elküldték a javaslataikat, egy körben már a bizottság is tárgyalta, tehát egy folyamat részeként van ez, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy egyébként a laikus balassagyarmati lakók, ők mit gondolnak, hogy gondolják ezt. Nyilván a legnagyobb problémája Balassagyarmatnak az egyrészt ugye a többnapos szórakozást nyújtó turisztikai attrakcióknak a hiánya. Másrészt nem volt olyan turisztikai fejlesztési lehetőség, hogy mondjuk szálláshelyeket lehetett volna, infrastruktúrát lehetett volna jelentős mértékben fejleszteni.
9: A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt négy fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanire. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután oda mentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamera felvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A szezon előtti felkészülés egyik fontos állomásán vett részt a Váci NKS-e. A női kézilabda csapat Brünóban szerepelt egy rangos nemzetközi tornán, ahol 3 mérkőzésen is pályára lépett. A váciak végül veretlenül zárták a viadalt és megszerezték a torna győzelmet.
3: Időjárás.
9: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
9: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
12: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután 1-kor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó, és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos foci show-ja várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget. 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Vajon mit jelent a Marcell, az Atanáz és az Atanázia név, hiszen ők ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse önöket. A Marcell a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Az Atanáz görög eredetű név, jelentése halhatatlan, az Atanázia szintén görög latin eredetű név, az Atanáz férfi név, női párja, jelentése szintén halhatatlan. A következő megasláger a Marcelleknek, az Atanázoknak és az Atanáziáknak szól.

Napi film ajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. Dan Brown 2013-ban megjelent Inferno című regényében, mint korábbi történeteiben is Langdon professzorra hárul a feladat, hogy műveltségét latba vetve felvedje a történelem titkát és megmentse a világot. A könyvből készült film, amelyet Ron Howard rendezett, nagyon jónak sikeredett, úgyhogy érdemes megnézni. Szeretjük a rejtvényeket, leginkább azokat, amelyek nem fedik fel titkukat azonnal, hiszen az jelenti az igazi sikerélményt, ha csak lépésről lépésre haladva, a megfelelő módszert alkalmazva juthatunk el a megoldásig. Egy krimi is akkor izgalmas, ha tele van rejtélyekkel. Az pedig csak hab a tortán, ha mi a nézők is bekapcsolódhatunk a főhős nyomozásába, vele együtt fejthetjük meg a talányt. Brown történeteivel már többször találkozhattunk a filmvásznon. A Da Vinci Kód és az Angyalok és Démonok után az Infernót látva ugyanakkor mindenképpen ki kell emelni, hogy az alaphelyzetet végre nem a katolikus egyház sötét múltja és jelene adja. Langdon ezúttal a milliárdos Bertrand Zobrist tervének megvalósulását igyekszik megakadályozni. Az üzletember ugyanis meg van győződve arról, hogy az emberiség egy kor, amely nem csak önmaga, de az egész föld létét fenyegeti. Természetesen a gyógyírt is tudja a betegségre, ez pedig nem más, mint az Inferno nevű halálos vírus, amely az emberi faj felét képes elpusztítani. A névadás természetesen nem véletlen, az egész történet Dante isteni színjátékának első könyvére, a pokorra, azaz az Infernóra épül. A fordulatos krimit érdemes megnézni, Tom Hanks remekül alakítja a professzort, és tényleg jó a vége is. Aki szereti a Dan Brown regényeket, azoknak ajánlom.

0: minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
5: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyi

0: Alsógyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Eli a neve, vicces, okos.
7: Ne nézz!
6: Nem nézlek!
7: Áó, kicsit nézhetsz.
6: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
8: Csak egy éjszaka, a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt 4 fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 000 forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanide. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. A szezon előtti felkészülés egyik fontos állomásán vett részt a Váci NKS-e. A női kézilabda csapat Brünóban szerepelt egy rangos nemzetközi tornán, ahol három mérkőzésen is pályára lépett. A váciak végül veretlenül zárták a viadalt és megszerezték a torna győzelmet. Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban. Az előző hónapban országosan 1,5%-kal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest. Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Hivatalosan is Guinness rekordnak nyilvánították minden idők legnagyobb szabású tűzijátékaként az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én késő este tartott washingtoni látványosságot. A tűzijáték során 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe a főváros több helyszínéről. Az esti eseményeket viharriasztás miatt egy időre felfüggesztették, és a tűzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így a mintegy 3/4 órás fényjáték már éjfél után ért véget. Jenna Ortega, a Wednesday sorozat sztárja őszintén beszélt arról, hogy milyen hatalmas nyomás alatt állt fiatal színésznőként. Elárulta, olyan is előfordult, hogy egy egész napos forgatás alatt nem evett, és még inni sem kért magának. Ennek okáról azt mondta, gyakorlatilag folyamatosan a profi arcát mutatta, még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy figyelmen kívül hagyta a legalapvetőbb szükségleteit is. A hollywoodi híresség visszatekintve azonban már belátja, hiba volt, hogy nem vigyázott jobban magára. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna. Az énekesnő a napokban visszatért szülő hazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
13: Időjárás.
11: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
14: Közlekedés.
11: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén. Vezessenek figyelmesen!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
12: Nagyot szól.
14: Indul egy újabb óra, program ajánlóval folytatjuk a kirakatot. Szombat este érdemes újra bánk felé venni az irányt. Augusztus 15-én újabb különleges előadás érkezik a Bánki Nyár programjába. Este 9 órától a Bánki Vízi színpadon a Best of Mamma Mia című zenés produkció várja a közönséget. Aki szereti az Abba dalait, annak ismerős dallamokból biztosan nem lesz hiány. A Fedáksári Színház előadása a Mamma Mia világát idézi meg ismert slágerekkel, tánccal és látványos színpadi jelenetekkel. Az előadásban többek között Balogh Tíme, a Kis Réka, Nemcsók Nóra, Puha Bernadett, Sárkány Krisztián, Szondi Tamás és Oller Roland lép színpadra, mellettük pedig a Fedáksári Színház tánckara is közreműködik. A produkció rendezője Sárkány Krisztián. Nem kell elutaznunk Görögországba egy estére, hiszen a Bánkitó partján is megteremthető a mediterrán hangulat, az Abba legismertebb slágerei pedig garantálják a jókedvet. Augusztus 15-én, szombaton este 9 órakor, tehát Bánkon a vízi színpadon Best of Mamma Mia.

De alig, ha nem élete legjobb döntését hozta meg, amikor otthagyta sikeres reklámügynökségét. Életét egy mulatságos bankrablási ügy mellett mindenek előtt az új szerelem rázza fel, mert Provence-ban nem csak a pastis ízlik jobban, érdemes beszerezni Peter May-től a Hotel Pastis című könyvet.

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, a Balassagyarmati Madách mozi ajánlójával megyünk tovább. Mit érdemes ma megnézni a moziban? Például a gyerekekkel a Mancs őrjáratot, a Dino filmet 2-től és 3/4-4-től, Márci Pilámi egy családi vígjáték 2 órától, Pókember vadonatúj nap 2D-ben 2-től, 3D-ben 17:30-tól és este 8-tól. 3/4-kor betítik az Odüsszeiát, a Kis Nikolá nyara a legjobb is, családi vígjáték 4 órától. Az Oak Street vége 5:30-től, 6:45-től és este 8-tól. 6 órakor lesz egy vígjáték, az Argentin történetek. 6:45-től csak egy éjszaka, 8-tól és 3/4-9-től a Jégrémes egy horrorfilm, illetve szintén 8-tól a Kreml mágusa. Ezek a mai filmek, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: kirakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám. Reklám. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk. Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Áú, kicsit nézhetsz.
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
9: Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban. Az előző hónapban országosan 1,5%-kal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Újabb havi rekordot ért el a pozsonyi repülőtér, júliusban közel 620 ezer utas fordult meg rajta, írja az Új Szó. A reptér vezérigazgatója azt mondta, az utasforgalom emelkedése mögött elsősorban a menetrend szerinti járatok jelentős bővülése, valamint több légitársaság járatainak sűrítése áll. Hozzátette, ez alapján augusztusban meg lesz a 3 milliómodik utas, az év végéig pedig átlépik a 4 milliós határt. Jenna Ortega, a Wednesday sorozat sztárja őszintén beszélt arról, hogy milyen hatalmas nyomás alatt állt fiatal színésznőként. Elárulta, olyan is előfordult, hogy egy egész napos forgatás alatt nem evett, és még inni sem kért magának. Ennek okáról azt mondta, gyakorlatilag folyamatosan a profi arcát mutatta, még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy figyelmen kívül hagyta a legalapvetőbb szükségleteit is. A hollywoodi híresség visszatekintve azonban már belátja, hiba volt, hogy nem vigyázott jobban magára.
10: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
9: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
10: Közlekedés.
9: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
13: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ma van a barlangászok világnapja, ezen a napon azokat ünnepeljük, akik a föld alatti világ rejtélyeit kutatják, sokszor olyan helyeken, ahová a legtöbben csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutnának el. A barlangászat egyszerre sport, tudomány és igazi kaland. Sötét járatok, szűk átjárók, föld alatti patakok és több millió éves képzések várják a felfedezőket. Ha pedig önök is szeretnének egy kicsit közelebb kerülni ehhez a különleges világhoz, ma tökéletes alkalom lehet arra, hogy felkeressenek egy látogatható barlangot. Mivel ma van a barlangászok világnapja, ahogy már mondtam, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

hogyan javíthatjuk a mellékvesénk egészségét. Ezzel foglalkozunk a mai életmód rovatban. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. A stressz kialakulásához

után annyit, amennyit csak tudunk, hiszen ez nagyszerű módja a stresszkezelésnek, amely a mellékvesékre is pozitívan hat. A B-vitaminok pedig segíthetnek a hormonok kiegyensúlyozásában, illetve még a mellékvese fáradtság megszüntetésében is a segítségünkre lehetnek. Hamarosan folytatjuk mai témánkat, de előtte zene.

Mellékves a fáradtság, a mai témánk az életmód rovatban. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Az alvás hiány egy nagy stresszfaktor az életünkben. Ha nem alszunk eleget, akkor megemelkedik a kortizol szint, és ez negatívan hat a mellékvesékre. Ha napi 7-8 órát alszunk, akkor a mellékvesék is kördülékenyebben működnek. A kávé az egyik fő bűnös a mellékvese fáradtság kialakulásában, éppen ezért jól tesszük, ha csökkentjük a napi koffein bevitelünket. A magnézium és a magnéziumban gazdag ételek, mint a halak, az avokádó, a hüvelyesek és a leveles zöldségek kiegyensúlyozzák a hormonszinteket és csökkentik a mellékvese fáradtság kockázatait. És nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos szerepe van a pihenésnek, hiszen ezzel is csökkenthető a stressz szint, így a mellékvesét érintő betegségek is. Meditáljunk, használjunk stresszűző illóolajat, mint a levendula, a citromfű vagy a rozmaring.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
6: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
5: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
6: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
7: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kis vízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Kiemelték, jogilag pontosan meghatározott érintett körről van szó, a nyilvánossá tétel nem a megbélyegzést, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzését, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtését szolgálja. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna. Az énekesnő a napokban visszatért szülő hazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
2: Időjárás.
8: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
8: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
9: Megafon.
10: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Utazunk egy picit gondolatban, jön a nagyvilágra volt a kirakatban, benne pedig a csodás Palermo. A város tele van lenyűgöző műemlékekkel, például a Norman palotával, és fényes aranymozaikról híres Monreale dommal. Szicília kulturális és gasztronómiai fővárosában az igazi olasz életérzést is megtapasztalhatjuk, hogyha elsétálunk az utcai piacokra, vagy leülünk egy igazi olasz kávézóba. Palermóban található Olaszország legnagyobb operaháza is, a Teatro Massimo. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű helyet egyszer az életben. Hamarosan folytatjuk tovább egy másik olasz várossal, de előtte zenélünk.

Egy gyönyörű, szép barokk kisvárossal folytatjuk tovább a napi nagyvilág rovatot, ami Szicíliában található. Szicília szigetének déli részén 8 csodás barokk kisvárost rejt a dombvidék, Szirakuza és Ragusa mellett a legszebb a terület névadója, Noto. 1693-ban történt egy földrengés, ami teljesen lerombolta a Val di Noto városkáit, viszont ez a természeti katasztrófa segítette hozzá ezeket a városokat a máig tartó hírnevükhöz. A romokat egységes úgynevezett szicíliai barokk stílusban építették újjá. Noto városkájában nem csak a tereket, palotákat és templomokat, hanem az utca szerkezetet is átalakították a barokk rendezettség és harmónia szabályai szerint. A sárgás színű, könnyen faragható homokkőből készült díszes homlokzatok, csodás tágas terek és impozáns katedrális talán kicsit túlzásnak is tűnik a város méreteihez képest, de egyedi a hangulata. Érdekes és nagyon szép ez a város, mindenféleképpen keressék fel, hogyha Szicíliában járnak.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne volt a héten is, mára és egész hétre búcsúzom. Remélem, hogy jól érezték magukat, jövő héten ismét várom önöket. Kellemes hétvégét, jó feltöltődést, jó pihenést kívánok mindenkinek. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
9: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
10: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
11: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
12: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
13: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Ázias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
12: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
13: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
12: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
14: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Eli a neve, vicces, okos.
15: Ne nézz!
3: Nem nézlek!
15: Áó, kicsit nézhetsz.
3: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
16: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
17: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
18: Reklámot hallottak.
19: 16 óra van.
18: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Györfi Betta.
20: Hírek.
19: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csak Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután odamentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamera felvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a, írja az MTI. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Az idei év csapadék hiánya 1961 óta a legnagyobb. A Prágai Meteorológiai Intézet szerint augusztus 10-éig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991 és 2010 közötti évek csapadékának 66%-a.
20: Melegben hideg, hidegben meleg.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
22: Minden, ami klíma.
23: Időjárás.
24: Időjárás.
19: Ma is sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél helyenként megélénkülhet. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
25: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
26: Nyékiautóház.hu.
27: Közlekedés.
28: Közlekedés.
19: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
29: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
30: mega jó hangulatban.
31: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastruktúrális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt 4 fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanide. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pest vármegyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pest vármegyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára, ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna metrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21!
2: Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
5: Megéri hozzánk jönni!
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
6: egyet a zaknyakláncból,
3: jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
9: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
10: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
9: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
10: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
13: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
14: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Eli a neve, vicces, okos.
17: Ne nézz!
16: Nem nézlek!
17: Áó, kicsit nézhetsz.
16: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
18: Csak egy éjszaka, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
19: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Györfi Betta.
20: Hírek.
19: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastruktúrális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. A balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt 4 fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanire. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára, ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna metrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni.
1: Közlekedés.
19: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szügy, valamint Tahitót falu belterületén, vezessenek figyelmesen.
20: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
21: mega jó hangulatban.
22: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: Axolotl. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
2: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
1: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
2: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
1: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
2: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékony

0: Sagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 14-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még el teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastrukturális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
6: Egy ilyen rendezvény, hogy nagyon sok az előkészül. De most, hogy ez az extra időjárás van. Ugye vagy 42 fok, vagy vihar, amellett még ugye az áram, hát most fogyasztás, vagy hát az áramkrízis, meg még vízkorlátozás is. És az emberek ugye képtelen vannak kérdőjelekkel. Ez már egy nyomó sok. A 20. hétvége amúgy is meg van nyomva annyi rendezvénnyel, hogy az nem igaz. Most még emellett ugye a színpadunk, amely egy gyönyörű színpad, valószínűleg még nem is lesz teljesen kész. Meg lehet feszülni, meg lehet tartani az átadót, de ilyen körülmények között az is azt sugalt, hogy nem az igazi. Még ugye, hát most a jelen pillanatban olyan helyzet van az országban, hogy az önkormányzatokat érintő pályázati források blokkolva vannak, és csak szeptemberben szabadulnak fel. Na most egy mi büszkék vagyunk, mert minden egyes nagyobb rendezvényünket pályázati forrásból oldottuk meg, ezt szerveztük meg. Tehát nem a adófizetőink pénzét pufogtatjuk el ilyenkor, hanem a célzott pályázati forrásokat, és ugye ezek mindig hosszú távon el is nyerjük. Na most ugye meg is tudtuk volna előlegezni, mert hála Istennek jól állunk. De most ezek mellett az időjárás, az energiakrízis, a színpad, és még előlegezzük is meg a pénzt, hát akkor gondoltunk egyet, hogy akkor októberben, akkor lemennek a születi bálok, itt a környéken, és kellemes, az az igazi jó, most nem úgyis jó októberek vannak, ez a napsütötte, kellemes 15-20 fokos október 9-10-ére toljuk el, a fellépőkkel egyeztettünk, mindenkinek megfelelt.
4: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csa Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
7: Ez csak a következő lépcsőfoka a turisztikai koncepció elkészítésének, mert ugye a szálláshelyek, attrakciók tulajdonosaival már készítettünk ilyen felmérést, elküldték a javaslataikat, egy körben már a bizottság is tárgyalta, tehát egy folyamat részeként van ez, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy egyébként a laikus balassagyarmati lakók, ők mit gondolnak, hogy gondolják ezt. Nyilván a legnagyobb problémája Balassagyarmatnak az egyrészt ugye a többnapos szórakozást nyújtó turisztikai attrakcióknak a hiánya. Másrészt nem volt olyan turisztikai fejlesztési lehetőség, hogy mondjuk szálláshelyeket lehetett volna, infrastruktúrát lehetett volna jelentős mértékben fejleszteni.
4: A balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt négy fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanire. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután odamentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamera felvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A szezon előtti felkészülés egyik fontos állomásán vett részt a Váci NKS-e. A női kézilabda csapat Brünóban szerepelt egy rangos nemzetközi tornán, ahol 3 mérkőzésen is pályára lépett. A váciak végül veretlenül zárták a viadalt és megszerezték a torna győzelmet.
2: Közlekedés.
4: Éjszakai trafipax várható Csörökben, a Gödöllői úton, Vácon a Kosdi úton és Ipolyszögön a vasúti átjárónál is. Óvatosan vezessenek!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
0: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
12: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
13: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Eli a neve, vicces, okos.
16: Ne nézz!
15: Nem nézlek!
16: Áó, kicsit nézed.
15: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
17: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
18: A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt 4 fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. Augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanide. A rendőrök 2 nap múlva fogták el a 3 fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. A szezon előtti felkészülés egyik fontos állomásán vett részt a Váci NKS-e. A női kézilabda csapat Brünóban szerepelt egy rangos nemzetközi tornán, ahol 3 mérkőzésen is pályára lépett. A váciak végül veretlenül zárták a viadalt és megszerezték a torna győzelmet. Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban. Az előző hónapban országosan 1,5%-kal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest. Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Hivatalosan is Guinness rekordnak nyilvánították minden idők legnagyobb szabású tüzijátékaként az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én késő este tartott washingtoni látványosságot. A tüzijáték során 840 ezer rakétát lőttek a levegőbe a főváros több helyszínéről. Az esti eseményeket viharriasztás miatt egy időre felfüggesztették, és a tüzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így a mintegy 3/4 órás fényjáték már éjfél után ért véget. Jenna Ortega, a Wednesday sorozat sztárja őszintén beszélt arról, hogy milyen hatalmas nyomás alatt állt fiatal színésznőként. Elárulta, olyan is előfordult, hogy egy egész napos forgatás alatt nem evett, és még inni sem kért magának. Ennek okáról azt mondta, gyakorlatilag folyamatosan a profi arcát mutatta, még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy figyelmen kívül hagyta a legalapvetőbb szükségleteit is. A hollywoodi híresség visszatekintve azonban már belátja, hiba volt, hogy nem vigyázott jobban magára. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna. Az énekesnő a napokban visszatért szülőhazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
17: Közlekedés.
18: Éjszakai trafipax várható Csörökben, a Gödöllői úton, Vácon a Kosdi úton és Ipolyszögön a vasúti átjárónál is. Óvatosan vezessenek!
19: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
20: mega jó hangulatban.
21: Megafon, nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csa Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután oda mentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamerafelvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90%-a, írja az MTI. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Az idei év csapadék hiánya 1961 óta a legnagyobb. A Prágai Meteorológiai Intézet szerint augusztus 10-éig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991 és 2010 közötti évek csapadékának 66%-a.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható Csörökben, a Gödöllői úton, Vácon a Kosdi úton és Ipolyszögön a vasúti átjárónál is. Óvatosan vezessenek!
1: És most!
3: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
3: Megaparti.

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Visszafogott maradt az albérletek havi drágulása mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban. Az előző hónapban országosan 1,5%-kal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest. Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben pedig 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az MTI-nek küldött elemzés szerint bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Újabb havi rekordot ért el a pozsonyi repülőtér, júliusban közel 620 ezer utas fordult meg rajta, írja az Új Szó. A reptér vezérigazgatója azt mondta, az utasforgalom emelkedése mögött elsősorban a menetrend szerinti járatok jelentős bővülése, valamint több légitársaság járatainak sűrítése áll. Hozzátette, ez alapján augusztusban meg lesz a 3 milliómodik utas, az év végéig pedig átlépik a 4 milliós határt. Jenna Ortega, a Wednesday sorozat sztárja őszintén beszélt arról, hogy milyen hatalmas nyomás alatt állt fiatal színésznőként. Elárulta, olyan is előfordult, hogy egy egész napos forgatás alatt nem evett, és még inni sem kért magának. Ennek okáról azt mondta, gyakorlatilag folyamatosan a profi arcát mutatta, még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy figyelmen kívül hagyta a legalapvetőbb szükségleteit is. A hollywoodi híresség visszatekintve azonban már belátja, hiba volt, hogy nem vigyázott jobban magára.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Csörökben, a Gödöllői úton, Vácon a Kosdi úton és Ipolyszögön a vasúti átjárónál is. Óvatosan vezessenek!
1: És most!
0: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 14-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Mivel a kánikula mellett az áramkrízis és az esetleges vízkorlátozások is nehezítik a mindennapi életet, Csörökben úgy döntöttek, elhalasztják a csörögi közösségi napokat. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a polgármester. Szorcsik József a startmenüben elmondta, hogy egyébként is az augusztus 20-ai hétvégén országszerte túl zsúfolt a rendezvénykínálat, így aki szórakozni akar, talál magának megfelelő programot. Emellett a község új színpada sem készült még el teljesen, így az átadás elkapkodott lett volna. Hozzátette, az új időpontot október 15-ére tűzték ki, amelyről a fellépőkkel is sikerült már egyeztetni. A nyári rendezvény elhalasztásával felszabadult keretből a falu fontos infrastrukturális fejlesztést valósít meg. A megspórolt pénzből leaszfaltozzák az orvosi rendelő előtti útszakaszt, valamint járdát és parkolókat is kiépítenek. Szorcsik Józsefet, Csörök polgármesterét hallják.
4: Egy ilyen rendezvényre jön nagyon sok az előkészület. De most, hogy ez az extra időjárás van, ugye vagy 42 fok, vagy vihar, amellett még ugye az áram, hát most fogyasztás, vagy hát az áramkrízis, meg még vízkorlátozás is, és az emberek ugye kétel vannak kérdőjelekkel. Ez már egy nyomó sok. A 20. hétvége amúgy is meg van nyomva annyi rendezvényel, hogy ez nem igaz. Most még emellett ugye a színpadunk, amely egy gyönyörű színpad, valószínűleg még nem is lesz teljesen kész. Meg lehet feszülni, meg lehet tartani az átadót, de ilyen körülmények között az is azt sugallta, hogy nem az igazi. Még ugye, hát most a jelen pillanatban olyan helyzet van az országban, hogy az önkormányzatokat érintő pályázati források blokkolva vannak, és csak szeptemberben szabadulnak fel. Na most, hogy mi büszkék vagyunk, mert minden egyes nagyobb rendezvényünket pályázati forrásból oldottuk meg, ezt szerveztük meg. Tehát nem az adófizetőink pénzét pufogtatjuk el ilyenkor, hanem a célzott pályázati forrásokat, és ugye ezek mindig hosszú távon el is nyerjük. Na most ugye meg is tudtuk volna előlegezni, mert hála Istennek jól állunk. De most ezek mellett az időjárás, az energiakrízis, a színpad, és még előlegezzük is meg a pénzt, hát akkor gondoltunk egyet, hogy akkor októberben, amikor lemennek a születi bálok itt a környéken, és itt kellemes, az az igazi jó, most nem úgyis jó októberek vannak, ez a napsütötte, kellemes 15-20 fokos október 9-10-ére toljuk el, a fellépőkkel egyeztettünk, mindenkinek megfelelt.
3: Turisztikai fejlesztési koncepciót készít Balassagyarmat önkormányzata, amelyhez most egy kérdőív segítségével a helyi lakosok javaslatait is várják. Erről beszélt a polgármester a Megafonban. Csak Gábor úgy fogalmazott, a város legnagyobb kihívása jelenleg a szálláshelyek hiánya. A meglévő 13, főként magánkézben lévő szálláshely nem elegendő a nagyobb csoportok elszállásolására. Bár a település 20-30 kilométeres körzetében rengeteg a látnivaló, az eddigi pályázati támogatásokból a régióban csak a Börzsöny, Bánk és Hollókő részesült. Hozzátette, a pontos elektronikus nyilvántartási adatokból kiderült, hogy Balassagyarmaton évente több mint 7-8 ezer fizető vendégészakát regisztrálnak, ami a kisvárosi léptékhez képest biztató eredmény. A polgármester hangsúlyozta, csodákra nem lehet számítani, de az egynapos turizmus erősítésével és a kínálat összehangolásával jelentősen növelhető a város vonzereje. A lakossági kérdőívek eredményeit a képviselőtestület szeptemberben tárgyalja majd. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
5: Ez csak a következő lépcsőfoka a turisztikai koncepció elkészítésének, mert ugye a szálláshelyek, attrakciók tulajdonosaival már készítettünk ilyen felmérést, elküldték a javaslataikat, egy körben már a bizottság is tárgyalta, tehát egy folyamat részeként van ez, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy egyébként a laikus balassagyarmati lakók, ők mit gondolnak, hogy gondolják ezt. Nyilván a legnagyobb problémája Balassagyarmatnak az egyrészt ugye a többnapos szórakozást nyújtó turisztikai attrakcióknak a hiánya. Másrészt nem volt olyan turisztikai fejlesztési lehetőség, hogy mondjuk szálláshelyeket lehetett volna, infrastruktúrát lehetett volna jelentős mértékben fejleszteni.
3: A Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozást folytat lopás miatt négy fiúval szemben, akik augusztus 8-án éjszaka betörtek Balassagyarmaton egy telefonboltba. A 17, 15, 14 és 12 éves fiú előre megtervezte, hogy behatolnak az üzletbe. augusztus 8-án este 10 óra után érkeztek, és rövid terepszemle után a 14 és 15 éves fiatal lett a figyelő. Jelzésükre 17 éves társuk berúgta az oldalajtót, amin bejutva a legfiatalabb társával rövid idő alatt nagy értékű készülékeket és némi váltópénzt gyűjtöttek össze, majd távoztak. Félperces ténykedésükkel 800 ezer forint rongálási és 3,5 millió forintos lopási kárt okoztak. Zsákmányukat másnap reggel mélyen áron alul értékesítették. A csapatnak már volt tapasztalata a helyszínen, mert a figyelő 14 és 15 éves fiú január 1-én már betört ugyanire. A rendőrök két nap múlva fogták el a három fiatalabb tettest. A bujkáló 17 éves fiatalkorú elfogása érdekében körözést adtak ki, amely augusztus 12-én hajnalban vezetett eredményre. Mohorai lakcíméről állították elő, majd kihallgatták és őrizetbe vették. Megrázó eset történt a napokban Vácon. A gyanú szerint két férfi megtámadott és megerőszakolt egy 43 éves asszonyt a buszpályaudvar mögötti parkolónál, írja a Blick. A nő egy közeli településre tartott haza, és a busz indulására várt, amikor a pályaudvar közelében egy bokorban végezte a dolgát. A híradás szerint ezt figyelte ki a két férfi, akik ezután odamentek hozzá, kicsavarták a karját, majd a gyanú szerint ketten egyszerre erőszakolták meg. A nő a közelben lévő rendőrségen kért segítséget. A rendőrök a következő napon egy dohánybolt kamera felvételei alapján próbálták azonosítani a feltételezett elkövetőket. A helyiek beszámolója szerint a történtek után több rendőrautó is megjelent a környéken, és készenléti rendőrök is részt vettek a város átfésülésében. A két 27 éves csörögi férfit végül szerdán tartóztatták le. Hamis magánokirat felhasználása és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde kivitelezése miatt, írja a Telex. A beruházás ugyanis a vizsgálat szerint közel 110 millió forinttal, 77%-kal haladta meg a kivitelezés idején szokásos piaci árat. A Pestvár megyei községben egy 8 fős bölcsöde épült uniós támogatásból négyzetméterenként 2 millió 600 ezer forintos áron. A hatóság vizsgálata szerint azonban ugyanannak a tervezőnek a szinte tökéletesen megegyező típus tervei alapján ugyanabban az időszakban és ugyanabban a támogatási konstrukcióban további két mini bölcsöde is épült Pestvár megyében. A kemencei és csővári építésnél azonban átlagosan csupán 1,5 millió forint volt a négyzetméterenkénti kivitelezési költség. A közbeszerzésen 10 cég indult, az ajánlatkérők közülük 7-nek első körben érvénytelenítette az ajánlatát, pedig mind a 7 jelentősen kedvezőbb árat szabott meg. A hatóság szerint az is felmerül, hogy a becsült értéket alátámasztó tervezői költségvetést meghamisíthatták. A szezon előtti felkészülés egyik fontos állomásán vett részt a Váci NKS-e. A női kézilabda csapat Brünóban szerepelt egy rangos nemzetközi tornán, ahol 3 mérkőzésen is pályára lépett. A váciak végül veretlenül zárták a viadalt és megszerezték a torna győzelmet.
0: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható Csörökben, a Gödöllői úton, Vácon a Kosdi úton és Ipolyszögön a vasúti átjárónál is. Óvatosan vezessenek!
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülését. Erről beszélt a WWF magyarországi szakértője az MTI-nek. Gruber Tamás szerint a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet, ugyanakkor az alvízi oldalon akár további súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokon egyaránt fontos a meder folyamatos vizsgálata, mind műszaki, mind ökológiai szempontból. Ezekből az adatokból lehet arra következtetni, hogy mennyire hatékonyan működik a rendszer. Arra a kérdésre, hogy a fenékküszöb elegendő lehet-e a jövőben várható szélsőséges alacsony vízállások kezelésére, a WWF szakértője azt mondta, a jelenleg ismert információk alapján erre nem lehet egyértelmű választ adni. Az áraknál fontosabb szempont a minőség az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál, a szülők többsége pedig műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. Felmérésük szerint a legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon és az okosóra, ami arra utalhat, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. A visszajelzések alapján az iskola kezdés továbbra is jelentős kiadás, a legtöbben ezért tudatosan készülnek rá, 39% rendszeresen félretesz a kiadások fedezésére. Létrehozza a közbeszerzésekben bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Kiemelték, jogilag pontosan meghatározott érintett körről van szó, a nyilvánossá tétel nem a megbélyegzést, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzését, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtését szolgálja. Közös fotót posztolt gyerekeivel Rihanna. Az énekesnő a napokban visszatért szülő hazájába, Barbadosra, ahol a család elment abba az utcába is, ahol a sztár felnőtt. A különleges alkalomra való tekintettel készültek a képek gyerekkori otthona előtt, amely ma már egy kulturális intézményként működik az ő tiszteletére.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Csörökben, a Gödöllői úton, Vácon a Kosdi úton és Ipolyszögön a vasúti átjárónál is. Óvatosan vezessenek.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágereik.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 15-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Torockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés. Ez a duplája az előző év hasonló időszakában regisztráltnak. A bejelentések alapján a szárazság okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, amelyek közül az egyik leginkább érintett a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét pedig 70-ről 75%-ra emelik. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózis tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Torockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés. Ez a duplája az előző év hasonló időszakában regisztráltnak. A bejelentések alapján a szárazság okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, amelyek közül az egyik leginkább érintett a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét pedig 70-ről 75%-ra emelik. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózis tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész kíjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök Magyar Péter. A kormányfő közölte, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami nasszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását és sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Ráadásul, mivel a miniszterelnök össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani ugyanolyan meggyőződéssel. Ezt válaszolta a Telexnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Magyar Péter a mai napra Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Hasonlóan reagált a Mi Hazánk vezetője is. Torockai László azt közölte, ebben a politikai színházban most nem látja értelmét a részvételnek. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés. Ez a duplája az előző év hasonló időszakában regisztráltnak. A bejelentések alapján a szárazság okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, amelyek közül az egyik leginkább érintett a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét pedig 70-ről 75%-ra emelik. Autizmussal diagnosztizálták Robbie Williams-t. Az énekes korábban már nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzd, és mint fogalmazott, a most megállapított állapot sok mindent érthetőbbé tett számára. Azt mondta, az új diagnózis tréfáson már egyfajta felmentésként használja, akkor, amikor valami furcsát csinál.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.